0: kaposszerdahelyi községi önkormányzat beszámolója szerint mostantól ők is zászlóval jelzik, ha új lakóval gyarapodik a település. A hagyomány Igalból indult, a Nők Igal Jövőjéért Egyesület javaslatára minden újszülött érkezését zászló jelzi, amit az Igari Egészségház védőnői szolgálatának bejáratánál tűznek ki. A kezdeményezést azzal a céllal indították el, hogy a közösség együtt örülhessen az újszülötteknek. Az Igari babazászló először egy május 31-én született kisfiú érkezését jelezte, június 4-én pedig már a szerdahelyi kisbabát üdvözölték így módon. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója, jelentette be pénteken a Facebookon Köböl Anita kormány szóvivő. Elmondta, hogy azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élőkörnyezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és megkezdik a két tározó rekonstrukcióját. Kapibara kölykök születtek a debreceni állatkertben. Az intézmény a közösségi oldalán egy videót is megosztott a Dél-Amerika kifutó legújabb kislakóiról. Az állatkert közölte, hogy az újszülött állatkák jó egészségnek örvendenek, és már most aktívan fedezik fel környezetüket, hol a szárazföldön, hol pedig anyjukat követve a vízben ismerkednek az őket körülvevő világgal.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütés vár ránk, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar, helyenként megélénkülhet a szél. A hajnali hőmérséklet 15 fok körül alakul, majd délutánra 30 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd. Valamit el kell, hogy mondjak.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A kaposvári MCC is csatlakozik a Rigó Jancsi napokhoz. Csütörtökön a 0. napon nyit az MCC Stage, mondta el rádiónknak a kaposvári MCC vezetője. Springman Betty beszámolója szerint a Matthias Corvinus kollégium a Dorottya házba települ ki. Itt lép színpadra Rakoncai Gábor extrém sportoló és az MCC tehetséges diákjai is. Az MCC Stage és a 0. nap jó hangulatáról a Sisa Café zenekar gondoskodik majd. A kaposvári Rigó Jancsi napokat június 11-e és 13-a között tartják. Gyerekhetet tartott a Rét utcai tagóvoda. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az ovisok a hét minden napján más programon szórakozhattak. Volt akadálypálya, kézműves foglalkozás, jártak vasútkiállításon, amit kis vonatozással koronáztak meg. A Bábszintér előadásán interaktív mesét élvezhettek a gyerekek, a gyerekhét utolsó napján pedig zenés, táncos családi napot tartottak. A gyerekhét végén felavatták az óvoda rég várt mezitlábas ösvényét, amit verssel, énekléssel ünnepeltek meg. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán szombaton. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések.

0: Hol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar, helyenként megélénkülhet a szél. A hajnali hőmérséklet 15 fok körül alakul, majd délutánra 30 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Groove House.
2: Hallgassátok ti is
1: a Rádió Mostot.

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenet

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Kaposvárra kerül az ország 7. véradó fája, tájékoztatott a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Közleményükben azt írták, hogy a Magyar Vöröskereszt a Véradók Világnapján minden évben elültet egy facsemetét, az önkéntes véradók megbecsülésének szimbólumaként. Az első fát 2020-ban Budapesten ültették, idén pedig Esztergom, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém és Miskolc után a Somogyi vármegye székhelyre is kerül egy növény. A faültetést június 12-én pénteken tartják. Az ország 7. véradófája a Vasari Parkban fogja felhívni a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. Sorozatcsalót fogtak el a somogyi rendőrök. A vármegyei rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya egy 27 éves sombereki lakossal szemben indított eljárást jelentős kárt okozó csalás miatt. A férfi az elmúlt 2 évben saját cégének ügyvezetőjeként csarnokok és tárolóépületek acélszerkezeteinek megtervezését és kivitelezését vállalta, ezekre 5 embertől vett fel több millió forintnyi előleget. A rendőrség eddigi információi alapján a sorozatcsaló 100 millió forintnál is több pénzt vett ki áldozatai zsebéből. A rendőrök néhány napja elfogták a férfit, akit őrizetbe vettek, és kezdeményezték a letartóztatását. Egy ismert osztrák vállalkozó is életét vesztette abban a repülőgép szerencsétlenségben, amely csütörtökön történt a horvátországi Isztriában, írt a Szombaton egy helyi napilap. A Pula megyei ügyészség közlése szerint a balesetben 4 osztrák állampolgár halt meg, köztük Walter Pondorfer, a Funtime nevű vállalat alapítója. A cég vidámparki attrakciók, köztük nagy szabadesés tornyok gyártásával vált ismerté. A kis repülőgép Ausztriából indult Isztria felé, és már leszállni készült, amikor néhány száz méterre a leszállóhelytől lezuhant.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés vár ránk, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar, helyenként megélénkülhet a szél. A reggeli hőmérséklet 20 és 23 fok között.

0: Kapd a neten is! Rádiómost.hu.
1: Sziasztok, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgassátok a Rádiómostot itt Kaposváron, mert mi mindig ezt hallgatjuk, amikor ide jövünk.

0: Álomképben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorogol, a hiúság megvett az elme a kolosol. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Csepregi Éva vagyok a Neotomból, hallgassátok a Rádió Mostot!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Hadik huszárzászló szentelés lesz a hétvégén Kaposváron. A Turinform közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a június 13-ai program hagyományőrző felvonulással kezdődik, majd a résztvevők a Színházparkban emlékeznek meg Kaposvár hőseiről. Az emlékünnepséget követően a Kossuth téren zászlóadományozást és zászlószentelést láthatnak az érdeklődők. A rendezvényen a kaposvári helyőrségi zenekar és a Somogy Tánc Együttes is fellépnek. Két hét múlva, június 20-án lesz a Múzeumok éjszakája. Az ország legnagyobb kulturális eseményéhez, mint minden évben, ezúttal is számtalan programmal csatlakozik Kaposvár. A Ripronai Múzeum tárlatvezetésekkel, élményfestéssel, ismeretterjesztő előadásokkal, bábelőadással várja az érdeklődőket. A látogatók megismerhetik a régi és mai börtönvilágot, lesznek levéltári programok, és idén sem maradhat el a Szent Ivánéi tűzugrás. A részletes programsor a muzei.hu oldalon érhető el. Önkéntes tűzoltóversenyt rendeznek a jövő hónap elején Lengyel-Tótiban. A Somogy vármegyei Tűzoltó Szövetség tájékoztatója szerint július 4-én szombaton nem csak az önkéntes tűzoltó egyesületeket, a versenyzőket és családtagjaikat várják, hanem minden érdeklődőt. A versenyt országos és határon túli csapatok részvételével rendezik, a versenyszámok között pedig szerepel stafétaverseny, osztott sugárszerelés és retro versenyszámok is. Az önkéntes tűzoltó versennyel egy időben rendezik az országos kismotorfecskendő szerelési bajnokság 5. fordulóját is, így az érdeklődők ezen a megmérettetésen is szurkolhatnak. Több döntést is kiemelt Magyar Péter miniszterelnök a kormány eheti döntései közül a Facebook oldalán pénteken. Azt írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, hogy emellett a koronavírus járvány idején több 100 milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivételét.

0: megoldani a problémát anélkül, hogy hosszú távú stratégiát dolgoznának ki a megelőzésre. Hozzátette, hogy a jelenlegi medvepopuláció jelentősen meghaladja azon területek kapacitását, ahol a medvék élnek és táplálkoznak, ezért a populáció szabályozására lenne szükség.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütés vár ránk, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar, helyenként megélénkülhet a szél. A reggeli hőmérséklet 20 és 23 fok között alakul, majd délutánra 30 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált el. A világot hajtja

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

ne árts csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony, szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Családi napot tartottak szombaton a bölcsődei dolgozók, az eseményre Kaposvár polgármestere is meghívást kapott. Szita Károly a közösségi oldalán számolt be az eseményről, melyről azt írta, a bölcsődei dolgozók közössége nem csak munkatársakat jelent, hanem egy összetartó, egymást segítő kollektíva is egyben. A településvezető köszönetet mondott a családi nap résztvevőinek áldozatos munkájukért és a gyermekekért végzett mindennapi szolgálatukért. A tanév utolsó ingyenes mozgásórájával várják az érdeklődőket a Polgárok házában. Az Egészséges Kaposvár közleménye szerint június 10-én szerdán a Pilateszt próbálhatják ki mindazok, akik kíváncsiak a mozgás ezen formájára. A regisztráció már elkezdődött, a részvételi szándékot az Egészséges Kaposvár Facebook oldalán megadott linkre kattintva lehet jelezni. A díjmentes sportfoglalkozások célja, hogy mindenki megtalálhassa a számára legmegfelelőbb mozgásformát. Már szerdahelyen is babazászló köszönti az újszülötteket. A Kaposszerdahelyi Községi Önkormányzat beszámolója szerint mostantól ők is zászlóval jelzik, ha új lakóval gyarapodik a település. A hagyomány Igalból indult, a Nők Igal Jövőjéért Egyesület javaslatára minden újszülött érkezését zászló jelzi, amit az Igari Egészségház Védőnői Szolgálatának bejáratánál tűznek ki. A kezdeményezést azzal a céllal indították el, hogy a közösség együtt örülhessen az újszülötteknek. Az Igali babazászló először egy május 31-én született kisfiú érkezését jelezte, június 4-én pedig már a szerdahelyi kisbabát üdvözölték így módon. Az iskolai autonómia erősítésére, valamint főleg a gyermekközpontúságra és a kompetenciákra fókuszáló közoktatási irányítás létrehozására van szükség. Ezt az oktatási és gyermekügyi miniszter mondta egy szombati YouTube interjúban. Lannert Judit rámutatott arra is, hogy a PISA felmérések szerint a magyar gyerekek tanulnak szinte a legtöbbet, ezzel a mennyiségű tanulással viszont csak közepes eredményt érnek el. Mint mondta, erre az észszerűbb tanulásszervezés, a magas óraszámok csökkentése és a tantárgyak rugalmasabb kezelése lehet a megoldás. Senki nem találta el az 5 számot szombaton az 5-ös lottó sorsoláson, de nem jártak rosszul a 4-et eltalálók sem. A 23. heti nyertes számok a 19, az 51, a 62, a 72 és a 78. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a 4 találatosok egyenként 2.191.780 forintot, a hármasok pedig 22.920 forintot érnek. A 2 találatos szelvényekért 2.930 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg az 5-ös lottón 450 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma sok napsütés vár ránk, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén

Nyilván majd nézzünk egy részletesebb időjárás előrejelzést is. Na de egyelőre koncentráljunk arra, hogy a kötelező, elmaradhatatlan reggeli kávét, teát, vagy a napi rutinnak megfelelő szokásokat pipáljuk ki, és tudjuk beledobni magunkat ebbe a hétfőbe, Kaposváron és környékén. A mikrofonnál ma is Róth Balázsi Hunort halljátok, és ma is mindent megteszek annak érdekében, hogy ez a nap, ez a hét lendületesen és mosolygósan induljon, és ma is várom üzeneteiteket a 0670 32 32 355-re. Hamarosan ünnepelteket köszöntünk, majd egy picit felzárkóztatjuk magunkat a kaposvári történéseket illetően, és kalendáriumot is hozok ebben az órában. Na meg természetesen nem maradhatnak el a legjobb zenék sem, az Evanescence és a Tell Me When You've Had Enough hamarosan jön, előtte azonban Ricky Martin jóval ismertebb dalát, a La Copa de la Vida-t hallgatjuk.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Június 8-a, Medárd napja van ma, drága hallgatók, és ez egy német eredetű név, jelentése hatalmas, erős. A Medárd név álmodozó és alkotókészséggel rendelkező személyiség kialakításában játszott szerepet, a név viselői nagy belső késztetést éreznek az önkifejezésre és arra, hogy olyan dolgot tegyenek, amellyel az egész emberiséget szolgálhatják. A bajba jutottak szeretnek hozzájuk fordulni, mert nem csupán meghallgatják őket, de nagyszerű tanácsokat, ötleteket is adnak. Nagy lelkűek és szeretnek másokon segíteni, de fontos lenne, hogy olykor önmagukkal szemben is gyakorolják azt az együttérzést, amit másoknak nyújtanak. Kedves medárdok, boldog névnapot kívánunk nektek, és köszöntünk mindenkit, aki ma születésnapot vagy bármit is ünnepel. Az ünnepelteknek Sabrina Carpenter dalát küldjük. Érkezik a Tears a rádió mostan.
0: Ez volt a kalendárium. Még ágyban? Már talpon? Jó reggelt! Rádió most!

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: neki minél. Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Tegyük magunkat napra készé, kedves hallgatók, a kaposvármost.hu segítségével, és nézzük, hogy miről ír testvér oldalunk. Ilyen volt a 27. katonazenekari találkozó. Az eseményről videót hoztak kollégáink. Rigó Jancsi visszatér, zene, gasztronómia és nyári hangulat vár Kaposváron, június 12-én és 13-án. Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, mint például a szupercellák és a hirtelen lecsapó jégeső. Szántódrév és Tihanyrév komkikötők megújítása. Hogy mit akar a cím, sokan már gyanakodhatnak, de ha kattintatok a kaposvármos.hu-ra, akkor meg is tudjátok. Ezért romlik sok gyerek teljesítménye nyáron. Út az OTDK-ig inspiráló szakmai beszélgetés a Matek kaposvári kampuszon. Rablóból Pandúr. Jön a csokifagyi világnapja. Több helyszínen is lehet vért adni a héten. Győzelemmel zárta a bajnokságot a KVK. Kattintsatok a további részletekért, és tájékozódjatok a legfontosabb kaposvári tudnivalókról.
0: Ez volt a Lapszemle. 91.2. Rádió Most.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.
1: És ébredjetek velem Ród Balázsi Hunorral, így a 91.2-es frekvencián keresztül, ezt gyorsan kihangsúlyozom, mielőtt a feleségem félreértené, amit mondani akarok, őt ezúttal is üdvözlöm, hogyha bennünket hallgat, és minden kedves hallgatónak kívánok egy nagyszerű reggelt június 8-án. Így ez az időszaka a nyárnak igazán kellemes, elviselhető, még nincs az a hatalmas nagy hőség, az az óriási kánikula, az a füllet meleg, viszont már itt a napsütés, és itt a természet hívogató szava, és itt a motiváció, hogy minden nap, minél hamarabb a munkanap végéhez érjünk, hogy tudjuk valamilyen hasznos, szórakoztató, pihentető dologgal elütni a délutánt, már ha lehetőségünk van rá. Hamarosan fél hetet üt az óra, újból híreket hallattok Bán Évától, előtte pedig Rita óra érkezik, és a You Only Love Me.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Fél hét van, Bán Éva vagyok a Rádió Most rövid híreivel. Gyerekhetet tartott a Rét utcai tagóvoda. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az ovisok a hét minden napján más programon szórakozhattak. Volt akadálypálya, kézműves foglalkozás, jártak vasútkiállításon, amit kis vonatozással koronáztak meg. A Bábszintér előadásán interaktív mesét élvezhettek a gyerekek. A gyerekhét utolsó napján pedig zenés, táncos családi napot tartottak. A gyerekhét végén felavatták az óvoda rég várt mezitlábas ösvényét, amit verssel, énekléssel ünnepeltek meg. Hamarosan véget ér az idei színházi évad. A Csiki évadzáró nyárköszöntő családi nappal köszön el az idei szezontól. Mindenről a közösségi oldalán tájékoztatott a Kaposvári Színház. A szórakoztató délután két hét múlva, június 21-én lesz a Színház Parkban, ahol gyermekműsorok és programok, gasztropiknik, táncbemutató és táncház, tűzzsonglőrök és különféle zenei produkciók várják a közönséget. A negyedik alkalommal megrendezett színházi pikniken a hagyományokhoz híven elültetik a következő évad fáját. A színházi piknik a Csiki zenekar Nosztalgia koncertjével zárul. A Tiszapárt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, közölte Magyar Péter vasárnap a Facebook oldalán. A miniszterelnök arra reagálva tudatta ezt, hogy a Fidesz vasárnap és szombaton is felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós migrációs paktumot. Végül pedig sport. A magyar női röplabda válogatott simán 3-0-ra nyert az Észak-Macedón csapat ellen az Európa Liga alapszakaszának szombati játéknapján Portugáliában. A tavaly ezüstérmes magyarok pénteken 3-0-ra győzték le a portugálokat, jövő pénteken és vasárnap pedig már Kecskeméten lépnek pályára, ahol az észtek és a horvátok ellen folytatják szereplésüket.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés vár ránk, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar, helyenként megélénkülhet a szél. A reggeli hőmérséklet 20 és 23 fok között alakul, majd délutánra 30 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A Mezzo Fortetől és Juliet Edwardstől ez volt a Garden Party itt a Rádió Moston. Kis kerti parti hangulat, így a reggeli órákban 2000-ből. 26 évvel ezelőtt született meg ez a koprodukció, és most pedig Kaposvár rádiójában hallattátok. Hogyan indul a reggel, mennyire nagy a forgalom? Abszolút kíváncsi vagyok arra, hogy mit mondtok ti. Írjátok meg 0670-32-32-355. Hamarosan jövök egy kalendáriummal, repülünk picit az időben, de előtte még jövök kiváló dalokkal is. Blankstől az In My Feelings című jó hangulatú örömdal érkezik. Liza Stansfield a This Is The Right Time című örökzöldet hozza. Most pedig egy amerikai lányal jön Harry Styles itt a Rádió Mostan. Friday.

Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Június 8, ezt a napot írjuk ma, és érdemes egy picit visszatekinteni a múltban, mert bizony sok érdekesség kapcsolódik ehhez a naphoz. Például 1394 évvel ezelőtt, ezen a napon halt meg Mohamed proféta, az iszlám vallás megalapítója. Ma 71 éve született Tim Berners-Lee informatikus, a világháló, azaz a WWW kifejlesztője. Ma 1233 éve, hogy a normannok első hadjáratuk során kiraboltak egy kolostort, és ezzel kezdetét vette a viking korszak Angliában. 216 éve született Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyenisége. Ma ünnepli 70. születésnapját Besenyei Péter, műrepülő versenyző, repülőoktató, berepülő pilóta. 2 évvel ezelőtt hunyt el Felkai Miklós, rockzenész, gitáros, zeneszerző, szövegíró, énekes, a Lux, az Apostol és a Felkai Jam és a Bergendi együttesek tagja. És végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 75. születésnapját Bonnie Tyler, walesi rockénekesnő, szövegíró, üzletasszony. Úgyhogy ő érkezik itt a Rádió Mostan és a Holding Out for a Hero.
0: Ez volt a kalendárium.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Nincs majd ha. Most van. A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva. Most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény. És mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel. Csak a készlet erejéig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
4: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
5: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
3: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Reklám hangzott el.
0: Hírek most.
6: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Kaposvárra kerül az ország 7. véradó fája, tájékoztatott a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Közleményükben azt írták, hogy a Magyar Vöröskereszt a Véradók Világnapján minden évben elültet egy facsemetét az önkéntes véradók megbecsülésének szimbólumaként. Az első fát 2020-ban Budapesten ültették, idén pedig Esztergom, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém és Miskolc után a Somogyi vármegye székhelyre is kerül egy növény. A faültetést június 12-én pénteken tartják. Az ország 7. véradófája a Vasari Parkban fogja felhívni a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. A kaposvári MCC is csatlakozik a Rigó Jancsi napokhoz. Csütörtökön a 0. napon nyit az MCC Stage, mondta el rádiónknak a kaposvári MCC vezetője. Springman Betty beszámolója szerint a Matthias Corvinus kollégium a Dorottya házba települ ki. Itt lép színpadra Rakoncai Gábor extrém sportoló és az MCC tehetséges diákjai is. Az MCC Stage és a 0. nap jó hangulatáról a Sisa Café zenekar gondoskodik majd. A kaposvári Rigó Jancsi napokat június 11-e és 13-a között tartják. Bicikliket nyertek a Duráckisok. A kaposvári Duráczki József Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az iskola teljes értékű életért alapítványa a Magyar Paralimpiai Bizottság Több mint sport című kiírására nyújtott be pályázatot. Az elbírálás alapján a pályázat sikeres volt, az elnyert támogatásból pedig az iskola 11 kerékpárt tudott megvásárolni. A gyerekek már birtokba is vették a bringákat, az első útjuk a Desedához vezetett, ami nem csak kikapcsolódást jelentett, hanem fejlődési lehetőséget is adott. A diákok a túrán megismerték a kerékpáros közlekedés szabályait, gyakorolták a figyelmes és felelősségteljes közlekedést, valamint az egymásra való odafigyelést is. A pedagógusokat köszöntötte Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap. Lannert Judit a videójában azt hangsúlyozta, hogy a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg és segíti a szakmai fejlődést. A miniszter arról is beszélt, hogy pedagógus napon azokat az embereket ünneplik, akik nap mint nap nevelnek, tanítanak, kompetenciákat fejlesztenek és konfliktusokat kezelnek. Szerinte a pedagógusok nem csupán tananyagot közvetítenek, hanem embereket formálnak. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Az egyházfő hangsúlyozta, nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt.
2: Időjárás jelentés.
6: Ma sok napsütés vár ránk, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar, helyenként megélénkülhet a szél. A reggeli hőmérséklet 20 és 23 fok között alakul, majd délutánra 30 fokig melegszik a levegő.
2: Időjárás jelentést hallottak.
1: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
7: Nagyon szép reggelt kívánok, Kaposvár. Már 7 óra is elmúlt. Köszönjük szépen a híreket Évusnak.

0: Időjárás jelentés.
1: Meleg nyári idővel kezdődik a hét, kedves hallgatók, a nappali hőmérsékletek már 30 fok közelében alakulnak, és többnyire a napsütésé lesz a főszerep, újabb változás majd a hét közepétől érkezhet. De egyelőre a hét első napjaiban még marad az igazi nyári idő, a nappali hőmérsékletek megközelíthetik a 30 fokot, eleinte napos, száraz idő várható, majd kedden egy közelgő frontrendszer hatására már labilissá válik a légkör, növekszik a zápor és zivatar hajlam, szerdán pedig a hullámzó hidegfront alakítja időjárásunkat, több lesz felettünk a felhő, és záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A megerősödő északnyugati széllel néhány fokkal frissebb levegő érkezik fölénk, a nyugati tájakon pedig már lehűlés kezdődik. Ez pedig azt jelenti, hogy szerdán 26-27 Celsius fokot mérhetünk majd. Csütörtökön is marad a változékony idő, majd péntektől várhatóan megnyugszik a légkör, csökken a zápor-zivatarhajlam. Komolyabb felmelegedés azonban egyelőre nem valószínű, a hétvégén is 24-26 Celsius fokra számíthatunk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Íz Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
5: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
6: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
7: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
8: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen Ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
9: Nagy Imrére emlékeztek a születésének 130. évfordulóján. Parkolókat zárnak le szerdánként az úttest takarítása miatt. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megemlékezést tartottak a hétvégén Kaposváron Nagy Imre születésének 130. évfordulóján. A résztvevők a főutcán, az egykori miniszterelnök szülőházánál helyeztek el virágokat. Az eseményen Pintér Rómeó alpolgármester és Polgár Tamás, a levéltár igazgatója is részt vett. Utóbbi röviden felidézte Nagy Imre életútját és történelmi szerepét. Nagy Imre 1896-ban született Kaposváron, és az 1956-os forradalom idején Magyarország miniszterelnöke volt. Ideiglenesen lezárnak több belvárosi parkolót Kaposváron júniusban az utak és parkolók nagy takarítása miatt. A városüzemeltetés szerdánként végez majd seprőgépes takarítást. Ezen a héten az Anna utcában és a Rákóczi téren, június 17-én a Talián Gyula utcában, június 24-én pedig a Balcs-Zsilinszky utcában dolgoznak a szakemberek. Az érintett parkolókat a munkálatok idejére reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat és számoljanak az ideiglenes forgalomkorlátozásokkal. Megválasztották Somogy Borát. A 27. alkalommal meghirdetett versenygyőztese a Balaton-Lellei Bújdosó Szőlőbirtok és Pincészet 2020-as évjáratú Cabernet Sauvignon válogatása lett. A megmérettetésre a dél-balatoni borvidék 11 pincészete összesen 37 mintával nevezett. A díjakat pénteken adták át Kaposváron. A szervezők szerint a verseny célja, hogy bemutassák Somogy borászainak munkáját.
1: Időjárás jelentés.
9: Meleg nyári idővel kezdődik a hét. Ma többnyire a napsütési lesz a főszerep, csak átmeneti felhősödésre lehet számítani. Már reggel is 18-20 fokot mérhetünk, nappal pedig 29 fok lesz a csúcshőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Beszéltem Lacival, az Euró 6 óra taxi munkatársával, aki már régóta rója a köröket Kaposváron és a környéken. Ő pedig egyeztetett a kollégáival. Azt mondta, hogy szorgalmasan indul a hét, sokan vannak az úton, és sok a munka is. A főutcától a Talján Gyula utcáig beállt korábban a forgalom, ezt mondták a kollégái, de ez egyébként lehet, hogy egyszerűen csak egy kukás autó miatt történt így. De az biztos, hogy nagy a forgalom a városban, a városba vezető utak, a felüljárók közepesen telítettek, útfelbontásról nem számolt be, de kihangsúlyozta, hogy ettől még lehet, csak ők nem találkoztak vele még. Ugyanakkor fontos azt is kihangsúlyozni, hogy szerencsére a lámpák mindenhol működnek, és amire külön felhívta a figyelmet, hogy igaz ugyan, hogy az iskolák környékén még nagyobb a forgalom, de elkezdődtek az iskolai kirándulások, az osztálykirándulások, és több iskola környékén is találkoztak autóbuszokkal, amelyek a gyerekeket szállítják a kirándulás célpontjához. Ezekkel a buszokkal is legyünk elnézőek, körültekintőek és türelmesek. A József Attila utcát és a Kontrási utcát is kiemelte Laci, a közlekedési központ környékét úgy szintén, itt a körforgalomra hívta fel a figyelmet, ott óvatosan kell közlekedni, mert sajnos még mindig vannak olyanok, akik nem tudják használni a körforgalmat, vagy a turbókörforgalmat. Hát annyit elárulok, hogy érdemes figyelni a csíkokat, a felfestést az útburkolaton, és ne rutinból közlekedjünk. A Szent Imre utca is lépésben járható ezekben a percekben, de vélhetően hamarosan egy picit fellazul a város forgalma, és hát hamarosan nyitan a vakáció, akkor pedig már az iskolák környéke is szellősebb lesz.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész.

Swims énekelt, ez volt a Guilty a 91.2-n Kaposvár rádiójában. Már 3.48 után járunk, kedves hallgatók. Hát itt a nyár, és nyáron mindig hangsúlyozzuk, hogy bizony függetlenül attól, hogy megérkezett a kellemes idő, a vakáció, a szabadságok ideje, ettől függetlenül szükség van arra, hogy a vérünkkel segíthessünk, és bizony több helyszínen lesz véradás a héten is. Egészen pontosan már ma a délelőtti órákban, városunkban a Triton Life Kapos Medikánál várják a véradókat 9.30 és 11.30 között. Itt ráadásul azok, akik a vérükkel segítenek, egy kis rutin labor csomagot is kapnak ajándékba. Érdemes elmenni tehát a Petőfi tér 1-3 szám alatti centrumba és segíteni a vérünkkel. De ugyanezt megtehetjük szintén ma Siófokon is, 2 és 5 óra között, a könyvtárban, Kaposváron a Területi Vérellátó Intézet holnap 9 és 18 óra között várja a véradókat, Nagyatádon pedig 11.30 és 15 óra között lehet holnap majd vért adni. Lengyel-Tótiban is lesz véradási lehetőség 10-én, Segesden 11-én, Berzencén is 11-én, aztán Somogyszobon szintén 11-én, Kaposváron a Területi Vérellátó Intézetben június 12-én, és Nagybajonban is 12-én tudtok vért adni. Hogyha kíváncsiak vagytok a pontos időpontokra és helyszínekre, kattintsatok a kaposvármost.hu-ra, és fontos, hogy személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya legyen nálatok, hogyha vért adnátok. Tegyetek így, mert egy véradással 3 ember életét is megmenthetjük. Most pedig zenével folytatjuk, egy Laura Branigan dallal megyünk tovább, érkezik a Gloria a rádió mostanában.

0: Reklám.
1: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
2: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
1: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu. Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
3: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpirszingek, széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-ig. 15.000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz? A mentes morzsában frissen sült, fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Főutca 53.
4: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
5: Hyundai Tucson a Kaposvár KKFT-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Ezen a héten rendezik meg a Rigó Jancsi napokat. Családi nappal ünnepeltek a kaposvári bölcsődei dolgozók. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári menetrendje a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. Cserhami Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigó Jancsi napokat Kaposváron. A nyári indító fesztivál helyszíne a belváros lesz. A Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programokhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges Rigó Jancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. A fesztivál a híres cigányprímás Rigó Jancsi emléke előtt tiszteleg, aki ezer szállal kötődött Kaposvárhoz. Családi nappal ünnepeltek a kaposvári bölcsődei dolgozók szombaton Töröcskén. A munkatársakat és családtagjaikat játékos vetélkedők, meglepetés előadás és díjátadó várta. A gyerekeknek pedig volt ugrálóvár, arcfestés, táncház és más színes programok. Az eseményen Szita Károly polgármester is megköszönte a bölcsődei dolgozók mindennapi munkáját, és méltatta az összetartó közösségüket. Megelevenedett a középkor a Szent Jakabi Bencés apátság romjainál. A Ripperrónai Múzeum szombaton 7. alkalommal rendezte meg az Ostra Peregrina középkori fesztivált, ahol hagyományőrzők, kézművesek és családi programok várták az érdeklődőket. A látogatók megismerhették a középkori viseleteket, mesterségeket és fegyvereket, a Fekete Sereg lovagrend pedig korabeli hadi bemutatót is tartott. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők közelebb kerüljenek a középkori emberek életmódjához. Június 20-án lép életbe a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. A Vasút Társaság közlése szerint a nagyobb városokból sűrűbben indulnak majd a vonatok a Balatonhoz, illetve a tó környékén is élénkebb lesz a forgalom. Emellett újításként osztrák vasúti kocsik is közlekednek majd egyes Intercity vonatokban. A MÁV a kiemelt állomásokon utastájékoztató munkatársakkal és tartalék buszokkal is készül a nyári forgalomra. Elveszítette a női kézilabda bajnokok ligája döntőjét a győri Audi Eto KC. A címvédő győriek vasárnap a budapesti MBM Domban 31-29-re kaptak ki a francia Metz együttesétől. A győr a mérkőzés nagy részében szoros csatát vívott ellenfelével, de a második félidőben a Metz több gólos előnyt alakított ki, amelyet a hajrában már nem tudott ledolgozni az Eto. A francia csapat története során először nyerte meg a bajnokok ligáját.
0: Időjárás jelentés.
6: Meleg nyári idővel kezdődik a hét. Ma többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak átmeneti felhősödésre lehet számítani. Már reggel is 18-20 fokot mérhetünk, nappal pedig 29 fok lesz a csúcshőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
7: Jó reggelt, Kaposvár, jó reggelt, Somogy. Néhány perccel 8 óra után járunk, ez a naprakész második órája itt a Rádió Mostan, és remélem, hogy jól indul a napod. Odakint már igazi nyári hangulat fogad bennünket. A napsütés, a kellemes reggel, a hosszabb nappalok mind azt üzenik, hogy érdemes egy mosolyjal nekivágni a napnak. Tudom, hogy hétfő van, a hét még hosszúnak tűnhet, de ilyenkor érdemes nem az előttünk álló feladatokra koncentrálni, hanem arra, hogy minden napban van valami jó. Egy kedves beszélgetés, egy jó sikerült munka, egy finom ebéd, vagy akár csak az, hogy este még világosban érünk haza. Ha pedig van egy jó sztoritok, vagy közlekedési infótok, vagy programotok a hétre, vagy csak küldenétek egy üdvözletet valakinek, akkor írjatok nekünk SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-32-32-355-ös számra. Most pedig jöjjön Pink egyik legismertebb slágerem. A Blow Me volt az első kislemez a 2012-es The Truth About Love albumról, és pillanatok alatt a világ slágerlistáján találta magát. Pink a dalban is ezt a szókimondó energikus stílust hozza, amiért a rajongók már

Ava Max énekelt, a Million Dollar Baby szólt a rádió moston, 49 környékén járunk, június 87 fő, és ha szereted a jó zenét, a különleges történeteket és a finom falatokat, akkor érdemes beírnod a naptárba a június 12-ét és 13-át. Ekkor rendezik meg ugyanis Kaposváron a Rigó Jancsi napokat, amely tavaly nagy sikert aratott, idén pedig még több programmal tér vissza. A belváros több pontján, a Dorottyaház udvarán, a Sétáló utcán és az Európa Parkban jazz, swing, cigányzene és folk koncertek várják az érdeklődőket. A zenén túl a gasztronómia is fontos szerepet kap, hiszen számos kaposvári étterem, cukrászda és kávézó készül különleges Rigó Jancsi ihlette finomságokkal. A fesztivál névadója a világhírű cigányprímás Rigó Jancsi, akinek romantikus története egész Európát bejárta, és akinek nevét ma is egy legendás sütemény őrzi. A Rigó Jancsi napok ismét megtöltik Kaposvár belvárosát zenével, élettel, ízekkel, remek alkalom arra, hogy együtt hangolódjunk a nyárra. A részletes programokat a kaposvármost.hu-n tudjátok elolvasni. Most pedig Zain dalával folytatjuk Kaposvár rádiójában, 2016-ból jön a pillanat.

Ő volt Katy Perry, és a Lifetimes-at hallgattuk itt a rádió moston 8:30 előtt, a mikrofonnál Rót Balázsi Hunor. Most pedig jöjjön egy dal, amely több mint 20 évvel a megjelenése után is azonnal felismerhető az első hangokból. A Tattoo 2002-ben robbant be a világ zenei életébe az All the Things She Said című slágerével, amellyel történelmet írtak. Ők lettek az első orosz előadók, akik vezették a brit slágerlistát. A dal ráadásul az Egyesült Államokban is bekerült a top 20-ba, ami orosz előadónak akkoriban szinte elképzelhetetlen siker volt. A két énekesnő, Lena Katina és Julia Volkova egyik napról a másikra világsztár lett, az All the Things She Said pedig máig a 2000-es évek egyik legismertebb popslágere. Ugyanakkor akkoriban azzal is nagy port kavart a két énekesnő, hogy leszbikus párként apostrofálták magukat, és bizony azért voltak botrányos megnyilvánulásaik is a koncerteken, aztán később kiderült, hogy mindez médiahack volt, és semmi nem igaz belőle, csak kihasználták a polgárpukkasztást a népszerűségük növelése céljából. Most pedig a lányok itt vannak a rádió moston az All the Things She Said-del.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gálaműsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le, nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája és földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
2: Műfőakció a Baross Szőnyeg Áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj, újítsd meg otthonod a Baross Szőnyeg Áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
3: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 000 forint helyett 153 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
4: Nincs majd ha, most van! A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva, most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény, és mindez már 7 millió 990 ezer forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel, csak a készlet erejéig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
5: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Nagy Imrére emlékeztek a születésének 130. évfordulóján a hétvégén. Parkolókat zárnak le szerdánként az útes takarítása miatt. Jó reggelt kívánok! 8:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megemlékezést tartottak a hétvégén Kaposváron Nagy Imre születésének 130. évfordulóján. A résztvevők a főutcán, az egykori miniszterelnök szülőházánál helyeztek el virágokat. Az eseményen Pintér Rómeó alpolgármester és Polgár Tamás, a levéltár igazgatója is részt vett. Utóbbi röviden felidézte Nagy Imre életútját és történelmi szerepét. Nagy Imre 1896-ban született Kaposváron, és az 1956-os forradalom idején Magyarország miniszterelnöke volt. Ideiglenesen lezárnak több belvárosi parkolót Kaposváron júniusban az utak és parkolók nagy takarítása miatt. A városüzemeltetés szerdánként végez majd seprőgépes takarítást. Ezen a héten az Anna utcában és a Rákóczi téren, június 17-én a Talián Gyula utcában, június 24-én pedig a Balcsy-Zsilinszky utcában dolgoznak a szakemberek. Az érintett parkolókat a munkálatok idejére reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat és számoljanak az ideiglenes forgalom korlátozásokkal. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Ezt a múlt hét pénteki kormányinfó jelentették be. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a kormány szerint a jelenlegi rendszer túlzott adminisztrációval jár, nem ad valós képet a pedagógusok munkájáról és nem segíti a szakmai fejlődést. Ugyanakkor a béremelések lehetősége a jövőben is megmarad a munkáltatóknál, és egy új, egyszerűbb és szakmailag megalapozottabb értékelési rendszer bevezetését tervezi.
7: Időjárás jelentés.
6: Meleg nyári idővel kezdődik a hét. Ma többnyire a napsütési lesz a főszerep, csak átmeneti felhősödésre lehet számítani. Már reggel is 18-20 fokot mérhetünk, nappal pedig 29 fok lesz a csúcshőmérséklet.
7: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
8: Fél kilenc is elmúlt, köszönjük a híreket Cserhalmi Krisztiánnak, remélem, hogy jól telik a délelőttetek itt a Rádió Most társaságában. Akár dolgoztok, vagy úton vagytok, vagy éppen egy kis szünetet tartotok, mi küldünk nektek egy kis plusz energiát a nap folytatásához, és ha már itt a nyár, akkor jöjjön egy dal, amelynek már a címe is ezt idézi. Alan Walker és Zac Abel közös szerzeménye az Endless Summer, a végtelen nyári esték, a szabadság és a gondatlan pillanatok hangulatát hozza el. Most pedig éppen nektek a Rádió Moston.

Ez volt Limál slágere, a Never Ending Story, 2026-ban is aktuális, és 2026-ban is visszatért az 1984-es dal, a Stranger Things-nek köszönhetően, ugyanis a rajongók biztosan emlékeznek arra a jelenetre, amikor Dustin Henderson és Suzy Bingham a világ megmentése közben egyszer csak dalra fakadnak, és eléneklik a Never Ending Story főcímdalát. A jelenet pillanatok alatt kultikussá vált, és egy egész generációval ismertette meg újra az 1984-es klasszikust. Az én 7 éves kislányom bár nem látta a Stranger Things-et, azért jelenetekkel találkozott már, és ebből fakadóan ahányszor útnak indulunk, mindig az a kérdése, hogy hallgassuk meg ezt a szerzeményt, és hát biztos vagyok benne, hogy Kaposváron és környékén nem ő az egyetlen olyan fiatal, aki szereti ezt a 42 éves szerzeményt, és ez oldal is a bizonyíték arra, hogy a zene örök, csak időnként fel kell eleveníteni a régi emlékeket, és az új generációk elé tárni a régi dalokat, és kiderül, hogy ami működött 40 éve, az működik idén is. Na de ugorjunk egy picit most az időben Kaposvár rádiójában ezen a napsütéses hétfő délelőttön, mert ezúttal egy 2021-es dallal folytatjuk, Kunsthal-szal a Never Going Home.

Kálai Szandrás András nézett be hozzánk egy 2012-es dallal, ezóta Csak veled. Egészen elképesztő, hogy Kálai Szandrás András most robbant be a köztudatba, meg a Sztárban, aztán ez a dal is már 14 éves. Hát hihetetlenül pörög az idő, és pörög az idő bizony itt Kaposváron is, kedves hallgatók, mert most léptünk be a 2026-os évbe, és bizony már nagyjából a felénél járunk szépen lassan, és már a tanév végénél. Hiszen a 2025-ös 26-os tanév utolsó napjait éljük már, a gyerekek borzasztóan élvezik, de azért azt gondolom, hogy a vakációt is várják, ami azért a szülők elé is komoly feladatokat gördít, és komoly kihívások elé állítja azokat, akiknek még kisebb gyerekeik vannak, hogy hogyan is oldják meg a felügyeletet, hogyha mondjuk a nagyszülők távol élnek, vagy még nem nyugdíjasok, de ettől függetlenül legyünk azon, hogy élvezzük ennek az időszaknak minden egyes percét. A napra kész ugyan a végéhez ért, de hamarosan változatlan lendülettel jövök vissza, és folytatjuk, most pedig az órát zárjuk a Joe Jonas dalával, ez a Work It Out. Come on,

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Ez volt a Naprakész. Reklám.
2: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
3: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpirszingek, széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-éig. 15.000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Ezen a héten rendezik meg a Rigó Jancsi napokat. Idén is megválasztották Somogy Borát. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigó Jancsi napokat Kaposváron. A nyárindító fesztivál helyszíne a belváros lesz. A Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programokhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges Rigó Jancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. A fesztivál a híres cigányprímás Rigó Jancsi emléke előtt tiszteleg, aki 1000 szállal kötődött Kaposvárhoz. Családi nappal ünnepeltek a kaposvári bölcsődei dolgozók szombaton Töröcskén. A munkatársakat és családtagjaikat játékos vetélkedők, meglepetés, előadás és díjátadó várta. A gyerekeknek pedig volt ugrálóvár, arcfestés, táncház és más színes programok. Az eseményen Szita Károly polgármester is megköszönte a bölcsődei dolgozók mindennapi munkáját és méltatta az összetartó közösségüket. Megválasztották Somogy Borát. A 27. alkalommal meghirdetett versenygyőztese a Balaton Lellei Bújdosó Szőlőbirtok és Pincészet 2020-as évjáratú Cabernet Sauvignon válogatása lett. A megmérettetésre a dél-balatoni borvidék 11 pincészete összesen 37 mintával nevezett. A díjakat pénteken adták át Kaposváron. A szervezők szerint a verseny célja, hogy bemutassák Somogy borászainak munkáját. Megelevenedett a középkor a Szent Jakabi bencés apátság romjainál. A Ripperrónai Múzeum szombaton 7. alkalommal rendezte meg az Ostra Peregrina középkori fesztivált, ahol hagyományőrzők, kézművesek és családi programok várták az érdeklődőket. A látogatók megismerhették a középkori viseleteket, mesterségeket és fegyvereket, a Fekete Sereg lovagrend pedig korabeli hadi bemutatót is tartott. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők közelebb kerüljenek a középkori emberek életmódjához. Június 20-án lép életbe a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. A Vasút Társaság közlése szerint a nagyobb városokból sűrűbben indulnak majd a vonatok a Balatonhoz, illetve a tó környékén is élénkebb lesz a forgalom. Emellett újításként osztrák vasúti kocsik is közlekednek majd egyes Intercity vonatokban. A MÁV-a kiemelt állomásokon utastájékoztató munkatársakkal és tartalék buszokkal is készül a nyári forgalomra. Elveszítette a női kézilabda bajnokok ligája döntőjét a győri Audi Eto KC. A címvédő győriek vasárnap a budapesti MVM Domban 31-29-re kaptak ki a francia Metz együttesétől. A győr a mérkőzés nagy részében szoros csatát vívott ellenfelével, de a második félidőben a Metz több gólos előnyt alakított ki, amelyet a hajrában már nem tudott ledolgozni az Eto. A francia csapat története során először nyerte meg a bajnokok ligáját.
0: Időjárás jelentés.
5: Meleg nyári idővel kezdődik a hét. Ma többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak átmeneti felhősödésre számíthatunk. A csúcs hőmérséklet 29 fok lesz. Kedden viszont már egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör, és a hét közepétől esős idő várható, ami miatt csütörtökön már csak 19 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Instruction. Jax Jones, Demi Lovato és Stefflan Dan nyitotta az órát ezúttal az Instruction a rádió moston. Van az a pillanat a napban, amikor egyszerűen eldöntött, hogy milyen lesz a folytatás. Nem a reggel, nem a tegnap, nem az, hogy mennyi teendő vár még rád, hanem az a bizonyos most. Lehet, hogy éppen autóban ülsz, vagy a munkahelyeden, de egy dolgot ne felejts el, a jókedv ritkán talál meg magától bennünket, néha nekünk kell ráhangolódni. És ha már hangolódás, akkor jöjjön egy dalpremier. Lizzo az elmúlt években a pozitív önelfogadás egyik legismertebb popzenei hangja lett, az új dala, a Happy to Be pedig pontosan erről szól, nem tökéletesnek lenni, hanem jól érezni magad a saját bőrödben. Most pedig ti is hallatjátok először, itt a Rádió Moston. 2, 3.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

koreai fiúcsapat új dalát hallgattuk, ez volt a BTS-től a 2026-os Swim a rádió moston 4:10 után, és hoztam egy érdekes adatot a nagyvilágból. Egy brit kutatás szerint az emberek többsége évente több mint 100 alkalommal keresi a szemüvegét, a telefonját vagy a kulcsát úgy, hogy az valójában néhány méteren belül van tőle. A kutatók szerint ez nem a feledékenység jele, hanem az agyunk egyszerűen annyi információt dolgoz fel nap mint nap, hogy időnként kihagy egy-egy egészen nyilvánvaló dolgot. Szóval, ha már reggel kerestétek a telefonotokat, miközben a kezetekben volt, vagy a napszemüveget, miközben a fejetek tetején pihent, akkor nem vagytok ezzel egyedül. Most pedig egy dal következik, amit szinte lehetetlen ülve végighallgatni. A Pointer Sisters Jump című slágere az 1984-es Los Angeles-i olimpia idején vált igazi himnusszá, és azóta is rendszeresen felcsendül sporteseményeken, bulikon és filmekben egyaránt. Most pedig itt csendül fel a rádió most.

0: Időjárás jelentés.
1: Nagyon úgy néz ki, hogy ma a napsütés mellett időnként fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, a változó irányú szél pedig megélénkül, míg a hajnali órákban 15-17 fok közé hűlt a levegő, addig a nappali hőmérsékletek igazán magasan 27-29 fok között alakulnak. Aztán kedden a napsütés mellett már időnként erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. A változó irányú szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali hőmérsékletek 16-18 fok között alakulnak, a délutáni órákra 28-30 fok közé melegszik a levegő. Aztán szerdán gyakran lesz erősen gomoly felhős az ég, és szórványosan zápor, zivatar is előfordulhat, a változó irányú szél megerősödik. A hajnali órákra 16-18 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 23 és 27 fok között alakulnak. Aztán csütörtökön is marad a változékony idő, de péntektől várhatóan megnyugszik a légkör, csökken a zápor és zivatar hajlam, komolyabb felmelegedés azonban egyelőre nem valószínű. Talán azt is mondhatjuk, hogy a hét legmelegebb napja a mai, meg maximum a holnapi. De ott már jöhetnek csapadékok.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Egy halhatatlan dal 1991-ből a Soft Cell-től és Mark Almond-tól a Tainted Love-ot hallgattuk, 3:40-hez közeledve itt a Rádió Moston. A mikrofonnál Ród Balázsi Hunor, és üzenetet kaptunk Andreától. Szia Hunor, ma szabadságon vagyok, és végre nem az ébresztő órára keltem. Reggel nyugodtan megittem a kávémat a teraszon, aztán elültettem néhány virágot a kertben. Délutánra sem tervezek semmi komolyat, talán egy fagyi a belvárosban majd a gyerekekkel, este pedig egy kis pihenés. Néha az ilyen egyszerű napok a legjobbak. Szép napot mindenkinek! Köszönjük az üzenetet, Andrea, és valóban néha nem a nagy programok teszik emlékezetessé a napot, hanem azok a nyugodt órák, amikor végre nem kell sehová rohanni. Én a múlt héten szerdán vettem ki egy napot így magamnak, és lényegében munkával töltöttem. Kitakarítottam a garást, rendet raktam a garázs szekrényeiben, és az öntözőrendszer kiépítésén dolgoztam egészen estig, de jó volt egyedül lenni, jó volt egy picit aktívan pihenni. Köszi, hogy írtál. Most pedig egy fiatal brit énekesnő következik, Mimi Webb, aki az utóbbi évek egyik leggyorsabban feltörekvő pop előadója lett Európában. A Freezing című dala pedig ismét megmutatja azt az érzelmes, mégis modern hangzást, ami miatt olyan sokan megszerették. És most itt szól a Rádió Moston.

0: Reklám.
1: Hyundai Tucson a Kaposvárkár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvárkár. Kár lenne kihagyni.
2: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár Várunk mindenkit!
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Nagy Imrére emlékeztek a születésének 130. évfordulóján. Parkolókat zárnak le szerdánként az útest takarítása miatt. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van. Serhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Megemlékezést tartottak a hétvégén Kaposváron Nagy Imre születésének 130. évfordulóján. A résztvevők a főutcán az egykori miniszterelnök szülőházánál helyeztek el virágokat. Az eseményen Pintér Rómeó alpolgármester és Polgár Tamás, a levéltár igazgatója is részt vett. Utóbbi röviden felidézte Nagy Imre életútját és történelmi szerepét. Nagy Imre 1896-ban született Kaposváron, és az 1956-os forradalom idején Magyarország miniszterelnöke volt. Ideiglenesen lezárnak több elvárosi parkolót Kaposváron júniusban az utak és parkolók nagy takarítása miatt. A városüzemeltetés szerdánként végez majd seprőgépes takarítást. Ezen a héten az Anna utcában és a Rákóczi téren, június 17-én a Talián Gyula utcában, június 24-én pedig a Balcsy-Zsilinszky utcában dolgoznak a szakemberek. Az érintett parkolókat a munkálatok idejére reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat és számoljanak az ideiglenes forgalomkorlátozásokkal. Megválasztották Somogy Boránt. A 27. alkalommal meghirdetett versenygyőztese a Balaton-Lellei Bújdosó Szőlőbirtok és Pincészet 2020-as évjáratú Cabernet Sauvignon válogatása lett. A megmérettetésre a dél-balatoni borvidék 11 pincészete összesen 37 mintával nevezett. A díjakat pénteken adták át Kaposváron. A szervezők szerint a verseny célja, hogy bemutassák Somogy borászainak munkáját. Június 20-án lép életbe a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. A vasúttársaság közlése szerint a nagyobb városokból sűrűbben indulnak majd a vonatok a Balatonhoz, illetve a tó környékén is élénkebb lesz a forgalom. Emellett újításként osztrák vasúti kocsik is közlekednek majd egyes Intercity vonatokban. A MÁV a kiemelt állomásokon utastájékoztató munkatársakkal és tartalék buszokkal is készül a nyári forgalomra. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Ezt a múlt hét pénteki kormányinfó jelentették be. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a kormány szerint a jelenlegi rendszer túlzott adminisztrációval jár, nem ad valós képet a pedagógusok munkájáról és nem segíti a szakmai fejlődést. Ugyanakkor a béremelések lehetősége a jövőben is megmarad a munkáltatóknál, és egy új, egyszerűbb és szakmailag megalapozottabb értékelési rendszer bevezetését tervezi.
0: Időjárás jelentés.
6: Meleg nyári idővel kezdődik a hét. Ma többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak átmeneti felhősödésre számíthatunk. A csúcs hőmérséklet 29 fok lesz. Kedden viszont már egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör, és a hét közepétől esős idő várható, ami miatt csütörtökön már csak 19 fok lesz napközben.
7: Időjárás jelentést hallottak
8: a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
9: Már a 10 óra is a múlté, szép délelőttöt kívánok Kaposvár és környéke, ez itt a Rádió Most, Kaposvár rádiója, a mikrofonnál Rót Balázsi Hunor, egy újabb óra vette kezdetét, lendületesen, energikusan, jó hangulatban, a napsütés és a kiváló dalok társaságában. Ebben az órában is várom üzeneteiteket, hívásaitokat, 0670 32 32 355, ide írhattok, itt hívhattok bennünket, de hozok programajánlót, időjárás előrejelzést és horoszkópot is a legjobb zenék mellett. Nem sokára egy újabb dalpremiér jön, ezúttal Niall Horan Taste is So Good című dalát hallhatjátok először, itt a Rádió Most FM 91.2-n, na de most az órát nem ő, hanem Calvin Harris és Rag & Bone Man nyitja a Lovers in a Past Life-val.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Programajánló.
1: A természetkedvelőinek és a családoknak ajánlok figyelmükbe egy nagyszerű kiállítást, aminek holnap lesz a megnyitója 16:30-tól, mégpedig a Fekete István látogatóközpontban, és a címe Extrém élővilág, földünk élőhelyei a trópusoktól a sarkvidékekig. Az időszakos kiállítást Dr. Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere nyitja meg, a szakmai megnyitóért pedig Lehoczki József felel, a Fekete István látogatóközpont koordinátora. A kiállítás igazán izgalmas, az egész világ élővilágát mutatja be, a legmelegebb helyszínektől a leghidegebbekig, és hogyha nem tudtok elmenni a megnyitóra, a kiállítás holnaptól megtekinthető a Fekete István látogató központban 2-től vasárnapig 9 és 17 óra között. Ha tehetitek, menjetek el és nézzétek meg!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
2: 91.2 Rádió Most!

0: Időjárás jelentés.
1: Ezúttal a köpönyek.hu-hoz fordultam segítségért, hogy megnézzük, milyen időjárásra számítsunk a következő időszakban Kaposváron és környékén. Hát kérem szépen, a köpönyek.hu szerint ma és holnap 28 Celsius fok lesz, aztán elbúcsúzunk az ilyen kellemes meleg hőmérsékletektől, szombatra már 22 Celsius fokig is csökkenhet a hőmérséklet, és legközelebb újból maximum a jövő héten mérhetünk 28-29 Celsius fokot, na de ez majd kiderül kicsit később. Egyelőre nézzük, hogy a mai naphoz kapcsolódóan milyen hőmérsékleti rekordjaink vannak. Hát kérem szépen, az egyik rekord éppen Kaposvárhoz fűződik, ugyanis 1945. június 8-án ezen a napon 36 Celsius fokot mértek városunkban, és ezen a napon Magyarországon városunkban volt a legmelegebb. A leghidegebb hőmérsékletet pedig 1962-ben mérték a Kékestetőn, akkor 0,6 Celsius fok volt. Hát a Kékestetőn nem kellett rövid nadrágban mászkálni.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Hogy mit jelent pontosan Michael Jackson a popkultúrának, és mit jelentett a 40 éves Thriller című videoklip, azt kérdezzük meg most egy olyan embertől, aki aztán igazán ismeri a videoklippeket. A vonalban itt van velünk ugyanis hazánk egyik, ha nem a legismertebb kliprendezője, Galler András, azaz Indián. Hello, Indi!
3: Hello, hello, szia és sziasztok! Olyan sok érte szerintem az akkori rajongó tábort, hogy tényleg mindenki ezt hajkor, ezt azért lett kiemelkedő, és hát maga a klip is egy irgalmatlan formabontó volt. Tehát az, hogy mozifilm jeleneteket és kidolgozottságot kapott maga a klip, akár a jelmezeket, a helyszíneket nézzük, a maszkokat, az akkori trükköket, akkor nem volt jellemző, hogy egy klipre ennyit fordítanak időben, energiában, és nem utolsó sorban anyagilag.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órát. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
4: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kaposvár. Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
4: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpiercingek széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-ig. 15.000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
0: Reklám hangzott el.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Dobjuk be magunkat a csillagok közé, és nézzük, hogy mit ígérnek mára számunkra. Kedves Kos, hétfőn kicsit vontatottan indulhat a nap a halak holddal, de idővel biztos, hogy belerázódsz a feladatokba, és még jobban is alakulhatnak az ügyeid, mint azt gondoltad volna. Lesz ugyanis egy hold-mars trigon, ami szuper meglátásokat hozhat neked. Bika, használd ki a hétfői napot, a hold és a mars szuper fényszöge szerencsét és lendületet hoz. Napközben lesz egy kvadrát a nap és hold között, emiatt lesz egy kérdés benned, nem tudod, hogy az eszedre vagy a szívedre hallgass, nyerj magadnak egy kis időt. Ikrek, hétfőn teljesen belemerülsz a munkába, kicsit talán túlvállaltad magadat, fontos a munkád és szerencsére támogatókra is találsz benne. Most akár learadhatsz bizonyos babérokat is, és nagyokat léphetsz előre, elismerés jöhet. Rák, a hold és a mars trigonja miatt az működik most a legjobban, ha a kezedbe veszed az irányítást, menj az események elébe, mert nagyon is jól ki tudod számítani mások lépéseit, kezdeményez és tedd meg az első lépést te magad.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Olyan kellemes fordulat, meglepetés érhet ma, amire abszolút nem számítasz. Nagy örömmel, kifejezetten jó leső érzéssel tölt el a dolog, mert most történik valami, ami előre visz és feltölt egy kicsit. Még pénzről is szó lehet. Szűz. Nagyon jól indul ez a hét, a Mars lendületet adó fényszögével minden a terv szerint megy. Biztos lehetsz benne, hogyha van is kockázatos ügyed, a lehető legjobban fog elsülni. Szövetségesekre azért szükséged lehet, szóval gondolkodj csapatban. Mérleg. Rád is nagyon pozitívan hat a Hold és a Mars fényszöge, úgyhogy összességében minden jól alakul. Ugyanakkor a Nap és a Hold kvadrátja fokozhatja a feszültségeket, ma ráadásul a szokásosnál is érzékenyebben érinthet minden fennakadás. Skorpió. Hétfőn csak sodortasd magad az árral, és még azt is óvatosan tedd. Kedvező fényszögek segítenek, de a megérzéseidre is szükség lehet, ha bizonyos félinformációk, álhírek közül akarod kiválasztani az igazságot.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És elérkeztünk az utolsó felvonáshoz a mai horoszkópban. Nyilas, hétfőn szinte minden adott a sikerhez, de csak akkor, ha nem visz el a hév. Az égi folyamatok ma felnagyítják a lehetőségeket, de a hibákat is. Maradj a racionalitás talaján, és győztesként jöhetsz ki minden helyzetből. Bak. Valami régóta vágyott dolog elérhető közelségbe kerülhet hétfőn, de ne veszítsd el a fejed. Ha túl gondolod, vagy agyon bonyolítod, akkor könnyen visszaüthet az egyébként szuper esély. Bízz magadban és adj teret az intuitív döntéseknek is. Vízöntő. Munkahely, pénzügyek, célok, előrelépés. Most ebben jöhet valami új, de ne sietesd a dolgokat, a feszültségek könnyen félreértéshez vezethetnek. Hallgass meg másokat, de a döntésed te hozd meg. És csak akkor, ha tisztán látsz minden apró részletet. És végül halak. A halak hold neked amúgy is nagyon kedvező, és most ezt a Mars fényszöget tovább erősíti. Egy új barátság, közösség vagy jövőbeli cél körvonalazódhat a hétfői horoszkóp szerint, de persze csak akkor, ha nyitott vagy. Ne ragaszkodj túl mereven a megszokottakhoz.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek kapos.
3: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Alan the Mice dalát hallgattuk 2007-ből, ez volt a Black Velvet. Hamarosan 11-et üt az óra, kedves hallgatók. Én pedig köszönöm, hogy velem indítottátok ezt a napot, és velem töltöttétek a nap eddigi részét. További szép hétfőt kívánok mindenkinek. 11 óra után Betta érkezik a stúdióba. A London Boys dalával búcsúzom, érkezik a Requiem. Ródvalázsi Hunor voltam. Szerdán találkozunk 11-kor, viszonthallásra.

0: Reklám. Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
1: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
2: Rigó Jancsi visszatér! Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron! Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
3: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
2: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
4: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Ezen a héten rendezik meg a Rigó Jancsi napokat. Parkolókat zárnak le szerdánként az úttest takarítása miatt. Köszöntöm a hallgatókat! 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigó Jancsi napokat Kaposváron. A nyárindító fesztivál helyszíne a belváros lesz, a Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programokhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges Rigó Jancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. A fesztivál a híres cigányprímás Rigó Jancsi emléke előtt tiszteleg, aki ezer szállal kötődött Kaposvárhoz. Ideiglenesen lezárnak több belvárosi parkolót Kaposváron júniusban az utak és parkolók nagy takarítása miatt. A városüzemeltetés szerdánként végez majd seprőgépes takarítást. Ezen a héten az Anna utcában és a Rákóczi téren, június 17-én a Talián Gyula utcában, június 24-én pedig a Balcsy-Zsilinszky utcában dolgoznak a szakemberek. Az érintett parkolókat a munkálatok idejére reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat és számoljanak az ideiglenes forgalomkorlátozásokkal. Családi nappal ünnepeltek a kaposvári bölcsődei dolgozók szombaton Töröcskén. A munkatársakat és családtagjaikat játékos vetélkedők, meglepetés, előadás és díjátadó várta. A gyerekeknek pedig volt ugrálóvár, arcfestés, táncház és más színes programok. Az eseményen Szita Károly polgármester is megköszönte a bölcsődei dolgozók mindennapi munkáját és méltatta az összetartó közösségüket. Megelevenedett a középkor a Szent Jakabi Bencés apátság romjainál. A Ripperónai Múzeum szombaton 7. alkalommal rendezte meg az Ostra Peregrina középkori fesztivált, ahol hagyományőrzők, kézművesek és családi programok várták az érdeklődőket. A látogatók megismerhették a középkori viseleteket, mesterségeket és fegyvereket, a Fekete Sereg lovagrend pedig korabeli hadi bemutatót is tartott. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők közelebb kerüljenek a középkori emberek életmódjához. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Ezt a múlt hét pénteki kormányinfó jelentették be. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a kormány szerint a jelenlegi rendszer túlzott adminisztrációval jár, nem ad valós képet a pedagógusok munkájáról, és nem segíti a szakmai fejlődést. Ugyanakkor a béremelések lehetősége a jövőben is megmarad a munkáltatóknál, és egy új, egyszerűbb és szakmailag megalapozottabb értékelési rendszer bevezetését tervezi.
0: Időjárás jelentés.
5: Meleg nyári idővel kezdődik a hét. Ma többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak átmeneti felhősödésre számíthatunk. A csúcs hőmérséklet 29 fok lesz. Kedden viszont már egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör, és a hét közepétől esős idő várható, ami miatt csütörtökön már csak 19 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
4: Györfi Betta.
6: Szépséges hétfői napot kívánok mindenkinek, 4 perccel 11 óra után üdvözöllek benneteket. Ismét jó néhány órán keresztül hallgathatjuk együtt a jobbnál jobb slágereket, és akár munka közben, akár lazítás közben előfordulhat az ilyenkor már június 8-án, hogy valaki éppen a szabadságát tölti. Szóval érdemes lesz velünk tartanotok. Az autóban ülve is persze várom a közlekedési infóitokat és üzeneteiteket. 70-32-32-355. Mindjárt jön Elferben a Follow the Flow, most viszont a Sugababes in the Head című dalát hallgat.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Szerte a

Ariana Grande dalát hallgattuk, a Jeszent címűt a Rádió Moston. 4 perccel múlt el 4:12, már hőség van. Ma igazi nyári napunk lesz, már az időjárás szempontjából is. Úgyhogy remélem, nincs túl melegetek. Van klíma a kocsiban, a munkahelyeteken, vagy ha szabadban kell dolgozni, akkor azt hűs, árnyékos helyen tudjátok megtenni, illetve megfelelő mennyiségű frissítőt is fogyasztotok. A folyadékpótlásról senki ne feledkezzen meg. Meg arról sem, hogy továbbra is nálunk hallgathatjátok a leghangulatosabb zenei kínálatot. Jennifer López érkezik nem sokára a Well Hello és Filó egy taxival, és itt van Rita óráig.

0: Jennifer Lopez dalát hallgattuk, a Jenny from the Block-ot, ez a rádió most. Az énekesnő pedig inkább mint színésznő tűnik fel mostanában filmbemutatókon, hiszen az egyik legnagyobb streaming szolgáltatón megjelent új romantikus komédiája. Ahogy láttam a véleményeket, többségében tetszik az embereknek, főleg azoknak, akik szeretik a könnyű szerelmes történeteket. Ha láttátok, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. 70-32-32-355 ide írhattok nekünk, ahogy a közlekedési infók is ide jöhetnek. Jön mindjárt Mariah Carey és Whitney Houston párosa, illetve Kygo a Jonas Brothers-el, meg Eminem Houdinivel.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

Ez volt Miles Smith dala, a rádió moston énekelte. Egy perc múlva lesz 3:42 ezen a hétfői napon, messze még a hétvége, és lehet, hogy úgy érzik a sulisok, hogy a szünet is, de már csak ez, és a következő hét aztán belevethetik magukat a nyári szünetbe, és ezt megtehetik azzal, hogy mondjuk a Múzeumok Éjszakája programján vesznek részt először. Június 20-án megint megrendezik, ez idei évben is, és a Ripronai Múzeum is csatlakozott ehhez az eseményhez, úgyhogy délután 5 és éjfél között rengeteg különleges programmal várnak benneteket. Börtönök régen és ma bemutatkozik a Somogy vármegyei büntetés végrehajtási intézet. Lesz élményfestés, bábelőadás, levéltári programok, múzeumi tapogatók, tárlatvezetések, ismeretterjesztő előadások is, na meg tűzugrás a Somogy zenekarral. De nyitva lesz a Szent Jakabi Bencés apátság romkertje is, délután 5 és este 11 között, este 9-kor fáklyás tárlatvezetést tartanak ott, a Ripronai Emlékház is látogató központban, szintén 5 és este 11 között lehet megnézni a tárlatot koordinátori vezetéssel 6 órakor és 7 órakor is. Természetesen a részvétel ingyenes. Mindez június 20-án, szombaton, tehát nem ezen a héten, hanem jövő héten. Úgy néz ki, mostanság minden hétvégére jut valamilyen jó kis program itt a városban, mert hogy lesz, ugye Rigó Jancsi Fesztivál ezen a pénteken és szombaton. A részleteket hozom később, de most egy eszpresszóval szolgálhatok, Sabrina Carpenterének lidalát perceken belül jön James Blunt és Purple Disco Machine, most pedig Flurries.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Műfőakció a Baross Szőnyeg Áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross Szőnyeg Áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
2: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
1: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz? A mentes morzsában frissen sült fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Fő utca 53.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Ezen a héten rendezik meg a Rigó Jancsi napokat, délután is marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigó Jancsi napokat Kaposváron. A nyári indító fesztivál helyszíne a belváros lesz, a Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programokhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges Rigó Jancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. A fesztivál a híres cigányprímás Rigó Jancsi emléke előtt tiszteleg, aki ezer szállal kötődött Kaposvárhoz. Vádat emeltek két pakisztáni embercsempésszel szemben, akik 8 migránst szállítottak egy 5 személyes személyautóban. Az embercsempészeknek tavaly szeptemberben Budapestről a magyar-szlovén határhoz kellett volna vinniük a bevándorlókat. 3 felnőttet és 4 gyereket a hátsó ülésre zsúfoltak be, egy 13 éves gyereket pedig a csomagtartóba fektettek be. A rendőrök az M7-es autópályán a Fonyót közelében akarták ellenőrizni a járművet, de a sofőr menekülni kezdett. Az üldözés az M7-esen és a 7-es főúton folytatódott. Az embercsempészek végül keresztbe álltak az úton, kipattantak a kocsiból és elrohantak, de elfogták őket. Az ügyészség börtönbüntetést és kiutasítást indítványozott a két pakisztáni embercsempésszel szemben. Újra elérhető a Vonat Info webes felülete, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn. A rendszer segítségével az utasok valós időben követhetik a vonatok helyzetét és a késéseket. A miniszter szerint a következő hetekben további fejlesztések várhatók, és a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plus webes felületén és mobil alkalmazásban is megjelennek majd. Tűz miatt kellett kiüríteni egy zalakarosi szállodát hétfő hajnalban. Az épület alaksorában törölközők kaptak lángra a mosodában, ami miatt nagy füst keletkezett. A tűzoltók rövid idő alatt eloltották a tüzet és kiszellőztették az épületet. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a szállodát, de valamivel több mint fél óra elteltével mindenki visszatérhetett. A hotel egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba szállították. Ezen a héten kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A tornát az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezi. Ez lesz az első foci VB, amin 48 csapat vesz részt. A nyitó meccset csütörtökön Mexikó és Dél-Afrika játsza. A legnagyobb esélyesek között Spanyolország, Franciaország, Anglia és Brazília szerepel. A világbajnokság döntőjét július 19-én rendezik New Yorkban.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután is marad a meleg nyári idő. Továbbra is sok napsütésben bízhatunk, csak átmeneti felhősödés várható. A hőmérséklet 29 fok környékén tetőzik. kedden már egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör. A hét közepétől esős idő várható, és emiatt csütörtökön már csak 19 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
5: Hip-hop fejest ugrunk a hétfő délutánban, nem tudom mennyire telt el gyorsan, könnyen a nap első fele, de számíthatok ránk, ha szeretnétek egy kicsit színesebbé tenni a munkaidőt, vagy egyáltalán a napot. Sam Brown jön a Stop címűjével, Lucas Graham egy újdonsággal a Second Chance című dalával, most pedig Eva Max énekli a Spadaféket.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.
2: Azok

Ez volt Katy Perry dala, Firework a Rádió Moston. 6 perc múlva lesz 12. Alex Warrent várjuk a Fever Dream című dalával, és itt van a Black Eyed Peas, Shakira és Dave Dugettak közösen a Don't You Worry-vel. Ugye aggódni nincs miért, és most van egy kis szusszanásnyi időtök, például az ebéd elfogyasztása előtt vagy után, hogy aztán összeszedve az energiát majd tudjátok folytatni megfelelő ütemben és hatékonysággal a munkát. Kitartást!

0: Bad Boys címmel hallgattuk Alexandra Burke és a Florida közös dalát a Rádió Moston. 4 perccel múlt el fél egy, ebédidő van. Tessék burkolni valami finomat, sőt, egészségeset inkább. A szív ugye az egyik legfontosabb szervünk, mégis hajlamosak vagyunk természetesnek venni, hogy megállás nélkül végzi a dolgát. Ha működése valamilyen okból romlani kezd, annak viszont előbb-utóbb az egész szervezet megérzi a hatását. Tudjuk, hogy milyen népbetegségek léteznek ma már, és nagyban összefüggnek ezek azzal, hogy mit eszünk. A helytelen táplálkozás bizony növeli a kockázatot, úgy, ahogy a túlsúly, a tartó stressz és a dohányzás meg a mozgásszegény életmód is. A kardiológusok ugyanakkor 5 olyan ételt ajánlanak, ami garantáltan jót tesz a szívnek, és érdemes minél gyakrabban fogyasztani ezeket. Az egyik legjobb választás például a lencse, ami nem csak olcsó és laktató, hanem kifejezetten szívbarát élelmiszer is. És nem csak újévkor kell fogyasztani azért, hogy szerencsét hozzon. Aztán sokan a lazacot emlegetik a legegészségesebb halak között, pedig a jóval olcsóbb szardínia is kiváló választás. A zappe szintén azon egyszerű élelmiszerek közé tartozik, amelyek sokkal értékesebbek, mint amilyennek első pillantásra tűnnek. És kevesen gondolnak rá szívvédő ételként, pedig a cékla is ott van a szakemberek kedvencei között. És van még valami, ami ugyan nem tartozik a legnépszerűbb ételek közé Magyarországon, pedig a kardiológusok gyakran említik a szívbarát alapanyagok között, ez pedig a hering. Tegyetek hát szívetek egészségért, mi pedig teszünk a jó hangulatért továbbra is egy Michael Patrick Kelly dallal, a Texas együttes Summer Sun címűjével, és jön Jelly Roll mindjárt a Lighterrel.
1: Reklám. Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
4: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
3: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
1: Az év ajánlatával várunk a Kaposvári Plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban és szerezz az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
5: Reklám hangzott el. 91.2 Rádió

énekelte Gimme Love című dalát. A rádió mostan a legjobbakat hallgathatjátok, és minden infót beszerezhettek. Persze várom tőletek is a közlekedési infókat, 70-32-32-355, vagy bármilyen fontos tudnivalót, amire érdemes mások figyelmét is felhívni. Én arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy a Bíbor Ligetben június 20-án, jövő héten szombaton Second Hand hétvégét tartanak, sőt, vasárnap is. Tehát két nap lesz. Egyrészt retro vintage vásár szombaton, vasárnap pedig gyerekcuccok vására. Ami már nektek felesleges, az másnak igazi kincs lehet. Vagy nektek igazi kincs, ami másnak már felesleges. El lehet gondolkodni, hogy esetleg vannak-e otthon régóta porosodó nem használt dolgaitok, vagy a kinőtt gyermekholmiknak szeretnétek új gazdát találni, akkor a second hand hétvégére ízítani ebből a szempontból, akár eladóként is, na de látogatóként aztán tényleg valódi kincseket és hasznos dolgokat szerezhetünk be. Mennyire jó ötlet ez, ugyebár, hiszen tudjuk, hogy milyen környezettudatos, meg aztán pénztárcabarát, még akár cserélni is lehet. Közösségi élmény ez mindenkinek, az Espark Bíbor Ligetében jövő hétvégén, június 20-án és 21-én. És közösségi élmény együtt hallgatni a legnagyobb slágereket is, mindjárt Olivia Rodrigo énekel, most pedig Shawn Mendes. All they take is one flight, we'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight?

0: Reklám.
1: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
2: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
4: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
5: Nincs majd ha. Most van. A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva. Most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény. És mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel. Csak a készletereig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Nagy Imrére emlékeztek a születésének 130. évfordulóján. Parkolókat zárnak le szerdánként az úttest takarítása miatt. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megemlékezést tartottak a hétvégén Kaposváron Nagy Imre születésének 130. évfordulóján. A résztvevők a főutcán az egykori miniszterelnök szülőházánál helyeztek el virágokat. Az eseményen Pintér Rómeó alpolgármester és Polgár Tamás a levéltár igazgatója is részt vett. Utóbbi röviden felidézte Nagy Imre életútját és történelmi szerepét. Nagy Imre 1896-ban született Kaposváron, és az 1956-os forradalom idején Magyarország miniszterelnöke volt. Ideiglenesen lezárnak több belvárosi parkolót Kaposváron júniusban az utak és parkolók nagy takarítása miatt. A városüzemeltetés szerdánként végez majd seprőgépes takarítást. Ezen a héten az Anna utcában és a Rákóczi téren, június 17-én a Talián Gyula utcában, június 24-én pedig a Balcs-Zsilinszky utcában dolgoznak a szakemberek. Az érintett parkolókat a munkálatok idejére reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat és számoljanak az ideiglenes forgalomkorlátozásokkal. Új országos rendőrfőkapitányt nevezett ki a kormány. A belügyminisztérium közlése szerint június 8-ai hatállyal Mecser Tamás rendőrdandártábornok veszi át az országos rendőrfőkapitányság vezetését. Ezzel egyidejűleg visszavonták Balogh János országos rendőrfőkapitány megbízatását. Mecser Tamás 1988-ban kezdte rendőri pályafutását, volt Borsod-Abaúj-Zemplén megye főkapitánya is, és korábban több szakmai, illetve állami elismeréssel díjazták a munkáját. Június 20-án lép életbe a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. A Vasút Társaság közlése szerint a nagyobb városokból sűrűbben indulnak majd a vonatok a Balatonhoz, illetve a tó környékén is élénkebb lesz a forgalom. Emellett újításként osztrák vasúti kocsik is közlekednek majd egyes Intercity vonatokban. A MÁV a kiemelt állomásokon utastájékoztató munkatársakkal és tartalék buszokkal is készül a nyári forgalomra. Újra összeesett a pályán Christian Eriksen. A 34 éves dán labdarúgó vasárnap a válogatott Ukrajna elleni felkészülési mérkőzésének 65. percében lett rosszul. A dán válogatott csapatorvosa szerint Eriksen állapota stabil, jól van és hamarosan elhagyhatja a kórházat. A középpályás 2021-ben az Európa-bajnokság Finnország elleni mérkőzésén szívrohamot kapott a pályán. Életét akkor a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. Később szívritmus szabályozó beültetése után visszatérhetett a profi futballhoz.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután is marad a meleg nyári idő. Továbbra is sok napsütésben bízhatunk, csak átmeneti felhősödés várható. A hőmérséklet 29 fok környékén tetőzik. Kedden már egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör. A hét közepétől esős idő várható, és emiatt csütörtökön már csak 19 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottak
3: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
7: Számos alkalommal elmondjuk, hogy a legjobb dalokat nálunk hallgathatjátok, de a legdögösebbeket is. Mindjárt hozom az én egyik személyes kedvencemet. És majd jön egy újdonság Metszer Viki, Nagy Bogi és Miss Mood előadásában az Éden című újdonság, de előtte itt van az én szívem csücske, az Aerosmith és a Dude barátaim.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Apát hallgattuk, és a Physical című dalát a Rádió Moston. Remélem adott egy kis lendületet nektek a délutánra, mert nem mindig egyszerű egy hétkezdés. Meg aztán ott van az is, hogyha bizonyos emberekkel találkozunk, utána úgy érezhetjük, mintha valaki kiúzta volna belőlünk az összes energiát, és előfordulhat ez a munkahelyünkön is. Őket szokták ugye energiavámpíroknak hívni, és ezt nem is mindig veszi észre az ember, csak hazaérve még fáradtabbak vagyunk, mint kellene, és nem tudjuk ezt mire fogni. Hát ugye mondják, hogy az ilyen embereket kell kerülni, akikből bízom benne nagyon kevés van Kaposváron, és ők is változni fognak pozitív irányba. Inkább adjatok egymásnak energiát. Öleléssel, mosolyjal, néhány kedves szóval sokat lehet tenni ezért. Mi pedig adjuk hozzá jobbnál jobb slágereket. Hilary Duff énekel egyet most.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója, a 91.2.

Dájdótól kaptuk ezt a finomságot, thank you. A rádió moston hallgattuk, holnap pedig láthatunk egy egészen különleges filmet a Kultik moziban, 6 órától közönség találkozóval lesz egybekötve ez a filmvetítés. Mohács világok harca. Ez egy történelmi dokumentumfilm, ami a csatához vezető eseményeket és Európa egyik legfontosabb sorsfordító pillanatát mutatja be modern filmszerű megközelítésben. A vetítést követően lesz egy beszélgetés is a film készítőivel és szakértőivel, akik a mohácsi csata máig vitatott kérdéseit, a történelmi tévhiteket és Mohács változó megítélését járják körül. Mindez tehát holnap 6 órától a Kultik moziban különleges közönség találkozóval és beszélgetéssel egészül ki tehát a vetítés. Nézzétek meg! Miért ne? Ezt már Rácz Gergő és Orsovai Reni énekli.

példa van már arra, hogy egy tehetségkutató műsor mennyire meg tudja alapozni egy énekes vagy énekesnő sikerét. Perry is ezen az úton indult el még 2011-ben a Lil Mixes lánycsapat egyik tagjaként, aztán szólóban is. Szépen hozza a sikereket folyamatosan. Forget About címűje a rádió moston szólt. 7 perc múlva lesz délután 2 óra. Teddy Swims, Bad Dreams című dalát játsszuk még nektek a hírek előtt, illetve itt van Blond és Craig David. Na ők még teljesen a hagyományos úton váltak sztárrá. Nothing Like This című dal.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpirszingek, széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-ig. 15 000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Ezen a héten rendezik meg a Rigó Jancsi napokat. Kisebb tűz volt ma reggel az egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigó Jancsi napokat Kaposváron. A nyárindító fesztivál helyszíne a belváros lesz, a Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programokhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges Rigó Jancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. A fesztivál a híres cigányprímás Rigó Jancsi emléke előtt tiszteleg, aki ezer szállal kötődött Kaposvárhoz. Kisebb tűz volt hétfő reggel a Mate Kaposvári kampuszán. Az egyetem egyik laboratóriumában egy lámpatest gyulladt ki, majd le is szakadt a mennyezetről. A kiérkező tűzoltók egy porraloltóval meg tudták fékezni a lángokat. Az egységek ezt követően átvizsgálták, majd átszellőztették az épületet. Személyi sérülés nem történt. Kizuhant egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről egy középiskolás diák vasárnapról hétfőre virradó éjszaka. A fiú túlélte a zuhanást, a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Nem kizárt, hogy a fiatal véget akart vetni az életének, ugyanis Lenner Judit gyermek- és oktatásügy miniszter az MT-nek küldött közleményében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi, hogy sok helyen a gyermekek és a diákok magukra maradnak a legsúlyosabb mentális terheikkel. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. A csaknem 6 milliárd forintos beruházás keretében a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját korszerűsítik. A munkálatok várhatóan 2027 végéig tartanak. A fejlesztés során megújulnak a kikötői épületek, mólók, utak és utastájékoztató rendszerek, emellett új utasvárok és szolgáltató egységek is épülnek. A Bahar tájékoztatása szerint a komforgalom a kivitelezés ideje alatt zavartalan marad, ugyanakkor a kikötőnél átmenetileg megszűnik a parkolási lehetőség, és lezárják a mólókat is. Újra elérhető a vonat.info webes felülete, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn. A rendszer segítségével az utasok valós időben követhetik a vonatok helyzetét és a késéseket. A miniszter szerint a következő hetekben további fejlesztések várhatók, és a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plus webes felületén és mobil alkalmazásban is megjelennek majd. Ezen a héten kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A tornát az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezi. Ez lesz az első foci VB, amin 48 csapat vesz részt. A nyitó meccset csütörtökön Mexikó és Dél-Afrika játsza. A legnagyobb esélyesek között Spanyolország, Franciaország, Anglia és Brazília szerepel. A világbajnokság döntőjét július 19-én rendezik New Yorkban.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután is marad a meleg nyári idő. Továbbra is sok napsütésben bízhatunk, csak átmeneti felhősödés várható. A hőmérséklet 29 fok környékén tetőzik. Kedden már egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör. A hét közepétől esős idő várható, és emiatt csütörtökön már csak 19 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
4: Györfi Betta. Az előttünk álló órát arra fogom szentelni, hogy a héten és a hétvégén tartandó programokat felvázoljam nektek, mert sűrű lesz ebből a szempontból Kaposváron és környékén ez a jó pár nap, és főleg a péntek szombat. Füleljetek hát továbbra is, jön a Maroon 5, a Makes Me Wonder, a Jonas Blue, a Girls című friss darabbal, Vanessa Amorosival viszont 1999-ig repülünk vissza.

volt Lizzo, About Damn Time című dala a rádió moston. Várjátok már a hétvégét? Biztos vagyok benne, hogy sokan nagyon-nagyon. De az a helyzet, hogy addig azért még sok minden történhet és történni is fog. Reméljük, csupa jó dolog. Majd részletes programajánlóval is érkezem hamarosan a hét többi napjára, de a hétvégére fókuszálva, és nem csak a Rigó Jancsi Fesztiválra fókuszálva, mondom, mi lesz még. Például ezen a pénteken rendezik meg június 12-én a Mozgás éjszakáját. Budapesten és közel 100 helyszínen, így Somogyban is, konkrétan Vármegyénkben, Balatonbogláron, Balatonfenyvesen, Fonyódon, Marcaliban és Nagyatádon lesznek programok, na meg Kaposváron, a Városligetben. 6 órától éjfélig zajlanak majd az események, egyszerre több minden is. A különböző sportpályákon párhuzamosan lesz streetball, foci maraton, futás, kerékpártúra, nordic walking, és még a tájfutást is kipróbálhatjuk. Aztán a felállított színpadon 45 perces foglalkozásokat tartanak, kortalan torna, zumba, fitness, pilates, latin fitness, és lesz néptánc-táncház is. A nap végéig konkrétan, ahogy említettem, éjfélig lehet részt venni a Mozgás éjszakáján, és érdemes is, annyi mindent ki lehet ilyenkor próbálni, megismerni, hogy aztán válasszátok azt, amit utána beillesztetek a mindennapjaitokba, vagy legalábbis rendszeressé teszitek azt a fajta mozgásformát, és így egészségesebben éltek. Na meg vidámabban is. Legalább annyira, mint Cindy Lauper dala, a Girls Just Want to Have Fun.

0: Programajánló.
1: A mai napon a Kultik moziban körülbelül 3:49-kor kezdődik majd az utolsó vetítés, 8 film közül lehet választani, holnap pedig lesz egy közönség találkozóval egybekötött filmvetítés is, Mohács Világok harca című dokumentumfilmről van szó, amit 6 órától játszanak majd, és ezután kezdődik a beszélgetés. Csütörtöktől pedig lesz újdonság, a Szürke zóna című akciófilm és a Leleplezés napja című sci-fi. Holnap délután 5 órakor a Fekete István látogató központban egy új kiállítás nyílik, Extrém élővilág, földünk élőhelyei a trópusoktól a sarkvidékekig címmel. Lehocki József, a Fekete István látogatóközpont koordinátora nyitja meg majd a tárlatot, amit aztán folyamatosan meg lehet tekinteni. A Somogyi Építészek Kamarája a Szecesszió világnapján június 10-én szerdán délután 5 órakor szeretettel hív meg mindenkit egy előadásra és könyvbemutatóra. Juhász Anna és Illi Frankó Mónika, szecessziós építészet a Magyar Királyságban 1893 és 1918 között című kötetét ismerhetjük meg. Aztán pedig Hámolnár Katalin és Lőrinc Ferenc Lőrinc Kaposvár szecessziós építészetéről tart előadást. A rendezvény ingyenes. A Takács Gyula könyvtárban holnap ismét lesz egy előadás délután 5 órától. Dr. Szabó Lászlót hallgathatják. A témája pedig az, hogy az agresszív daganatsejtek ellen hogyan kell időben küzdeni. A részvétel ingyenes. Pénteken rendezik meg a mozgás éjszakáját. 6 órától éjfélig tart ez, majd a Városligetben számos sportolási lehetőséget lehet kipróbálni. És már csütörtökön megkezdődik a Rigó Jancsi Fesztivál. A Matthias Corvinus Kollégium rendezvénye a Dorottyaházban és az udvarán vár mindenkit 5 órától. Rakoncai Gábor előadásával például. Aztán a diákok produkcióit is meg lehet nézni, majd lesz koncert. Is. Pénteken és szombaton 5 órától, illetve 6 órától várhatóak a fellépők a Dorottyaház udvarában, többek között Temesi Berci és barátai, a Swingela Django és a Sárközi Kollektív, valamint a Gypsy Jazz Trio is érkezik hozzánk. Az esemény ingyenesen látogatható.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

tonight. A Train dalát hallgattuk, ez volt a Hey Soul Sister a Rádió Moston. Remélem, tele van gyönyörű dolgokkal a napotok, eseményekkel, emberekkel, kellemes meglepetésekkel. Na és jó zenével, ha maradtok a 91.2-n, ez adott lesz a folytatásban is. Calvin Harris és Ellie Goulding jön a hírek előtt. A Coldplay, a We Pray című dalát adja elő, és itt van Benson Boone is. Ha már említettem a gyönyörű dolgokat, hát ő is arról dalol. A Beautiful Things következik. Whoa.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 ezer forint helyett 153 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
3: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár mindenkit.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
1: Színkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
5: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9 millió 349 ezer forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Nemzetközi lovastusa versenyt rendeznek péntektől vasárnapig a Pannon Lovas Akadémián. 5 jármű tört össze Kadarkúton egy ma reggeli balesetben. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nemzetközi lovastusa versenyt rendeznek péntektől vasárnapig Kaposváron a Pannon Lovas Akadémián. A háromnapos rendezvény során 9 nemzet lovasai mérik össze tudásukat a lovastusa 3 versenyszámában, díjlovaglásban, terepversenyben és díjugratásban. A belépés mindhárom napon ingyenes. A versenyszámok minden nap reggel 8 órától várhatóan estig tartanak majd. 5 jármű sérült meg Kadarkúton egy balesetben hétfő reggel. A helyi általános iskola előtt 2 jármű ütközött össze, majd ezt követően neki csapottak másik 3 autónak. A helyi tűzoltók végezték a műszaki mentést, a mentők pedig egy sérültet szállítottak kórházba. Trükkös módszerrel rabolt ki balatonparti dohányboltokat egy iráni pár. A tettesek egyik tagja elterelte a dolgozók figyelmét, és eközben kiürítették a kasszát. Az egyik eset után múlt hét kedden feljelentést tett egy fonyódi dohányboltos, akitől 80 ezer forintot vittek el. Az eset után körözést adtak ki az autójukra, és néhány nappal később el is fogták a páros egyik tagját, egy 26 éves nőt, másnap pedig előállították a 29 éves párját is. Tűz miatt kellett kiüríteni egy zalakarosi szállodát hétfő hajnalban. Az épület alaksorában törölközők kaptak lángra a mosodában, ami miatt nagy füst keletkezett. A tűzoltók rövid idő alatt eloltották a tüzet és kiszellőztették az épületet. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a szállodát, de valamivel több mint fél óra elteltével mindenki visszatérhetett. A hotel egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba szállították. Új országos rendőrfőkapitányt nevezett ki a kormány. A belügyminisztérium közlése szerint június 8-ai hatállyal Mecser Tamás rendőr dandártábornok veszi át az országos rendőrfőkapitányság vezetését. Ezzel egyidejűleg visszavonták Balogh János országos rendőrfőkapitány megbízatását. Mecser Tamás 1988-ban kezdte rendőri pályafutását, volt Borsod-Abaúj-Zemplén megye főkapitánya is, és korábban több szakmai, illetve állami elismeréssel díjazták a munkáját. Újra összeesett a pályán Christian Eriksen. A 34 éves dán labdarúgó vasárnap a válogatott Ukrajna elleni felkészülési mérkőzésének 65. percében lett rosszul. A dán válogatott csapatorvosa szerint Eriksen állapota stabil, jól van és hamarosan elhagyhatja a kórházat. A középpályás 2021-ben az Európa-bajnokság Finnország elleni mérkőzésén szívrohamot kapott a pályán. Életét akkor a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. Később szívritmus szabályozó beültetése után visszatérhetett a profi futballhoz.
0: Időjárás jelentés.
8: A nap hátralévő felében is marad a napos idő, csak átmeneti felhősödésre lehet számítani. A hőmérséklet 29 fok környékén alakul, este pedig 22-24 fok lesz. Holnap már egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör, a hét közepétől pedig esős idő várható, és emiatt csütörtökön már csak 19 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottak
3: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
3: Györfi Betta.
9: Valódi slágerekkel készülünk a szórakoztatásotokra a folytatásban is. Tate McRae a Nobody's Girl címűjét hozzá, meg a New Level Empire a Republika jön, és a Valódi című dalukkal. És itt van a Bon Jovi is, nem azt mondom, hogy minden nap, de az Everyday című dalukat szívesen játsszuk gyakran.

0: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz.

Sinclairrel bulisztunk egy kicsit, az I Feel For You című dalukat hallgattuk a rádió. Moston annyi mindenről meséltem már, hogy mi minden lesz a héten, de leginkább a hétvégén itt Kaposváron és a környéken, és még mindig nincs vége. Ugyanis szeretném a lovas barátoknak figyelmébe ajánlani azt a nemzetközi lovastusa versenyt, amelynek Kaposvár ad otthont június 12-e és 14-e között. Hazai és nemzetközi lovasport egyik kiemelkedő eseménye ez. A háromnapos rendezvény során 9 nemzet lovas párosai mérik össze tudásukat a lovastusa három versenyszámában, díjlovaglásban, terepversenyben és díjugratásban. A verseny helyszíne a Kaposvári Pannonlovas Akadémia, ahova nem csak a sportág iránt érdeklődőket, hanem a családokat, bárkit várnak szeretettel, ingyenes a belépés. A versenyszámok várhatóan minden nap reggel 8 órától egészen estig tartanak majd. No, erre is érdemes lesz időt szakítani, meg egy drum show-ra is, amit a 21 Pilots ad elő nekünk most.

0: Időjárás jelentés.
1: Igazi nyári napunk van, csodás és majdnem zavartalan napsütéssel, 29 fokos csúcshőmérséklettel, sőt van, ahol 31 fokot is mérhetünk a térségben egyébként. Csapadékra nem kell számítanunk, derült ezt az égbolt felettünk az éjszakai órákban is, 15 fokig hűl vissza a levegő holnap reggelre, délelőtt sok napsütésre készülhetünk, délután viszont megnövekszik már a felhőzet. Ezzel együtt így is lesz 30-31 fok a keddi napon szintén. Aztán késő délutánra megint eltűnnek a felhők, bár egy-egy zápor kialakulhat, de jelentősen mennyiségű eső nem fog esni. Este is lehet ilyen, már hogy elered egy kicsit, de az igazi szeszélyesség az körülbelül csütörtöktől érkezik, még szerdán is lesz 28-29 fok, viszont csütörtökre visszahűl a levegő, 21 fokos maximummal számolhatunk, a hétvégén pedig 23-24 fok lesz jellemző, és a napos időszakok mellett számítani kell egy-egy zápor zivatar kialakulására is, na megmarad az erős, olykor viharos szél.
0: Időjárás jelentés hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk. Március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gála műsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája is földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizikai és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki való óra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
3: Nincs majd ha. Most van. A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva, most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény, és mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel, csak a készletereig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu per Nissan éve.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18, csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

mindent megtudhattok, és még jól is érezhetitek magatokat. Társaságunkban Szakács Gergő énekelt egy képtelen dalt. Hát elképesztő, hogy szalad az idő, már is 3:44 van, de lehet, hogy a munkaidő utolsó 15 percet telik majd a legnehezebben és leglassabban. Felpörgetjük az eseményeket egy Black Box dallal, a Ride on Time című jön, aztán Martin Garrix-ék is zenélnek, majd a Glass Animals még a hírek előtt beugrik hozzánk, maradjatok!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
3: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
4: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
2: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
5: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
2: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
6: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
7: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Kisebb tűz volt ma reggel az egyetemen, holnap már felhős idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kisebb tűz volt hétfő reggel a Mate Kaposvári kampuszán. Az egyetem egyik laboratóriumában egy lámpatest gyulladt ki, majd le is szakadt a mennyezetről. A kiérkező tűzoltók egy porraloltóval meg tudták fékezni a lángokat. Az egységek ezt követően átvizsgálták, majd átszellőztették az épületet. Személyi sérülés nem történt. Vádat emeltek két pakisztáni embercsempésszel szemben, akik 8 migránst szállítottak egy 5 személyes személyautóban. Az embercsempészeknek tavaly szeptemberben Budapestről a magyar-szlovén határhoz kellett volna vinniük a bevándorlókat. 3 felnőttet és 4 gyereket a hátsó ülésre zsúfoltak be, egy 13 éves gyereket pedig a csomagtartóba fektettek be. A rendőrök az M7-es autópályán a Fonyód közelében akarták ellenőrizni a járművet, de a sofőr menekülni kezdett. Az üldözés az M7-esen és a 7-es főúton folytatódott. Az embercsempészek végül keresztbe álltak az úton, kipattantak a kocsiból és elrohantak, de elfogták őket. Az ügyészség börtönbüntetést és kiutasítást indítványozott a két pakisztáni embercsempésszel szemben. 1 milliárd forintos kártérítési alap létrehozásáról döntött a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedők támogatására. Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben azt mondta, hogy az alap az elmúlt évtizedekben érintett áldozatok számára lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtana. A kormány emellett miniszteri biztost is kinevez a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazások kivizsgálására. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy több gyermekvédelmi vezetőt menesztettek, és szerinte megújulásra szorul az egész gyermekvédelmi rendszer. Kizuhant egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről egy középiskolás diák vasárnapról hétfőre virradó éjszaka. A fiú túlélte a zuhanást, a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Nem kizárt, hogy a fiatal véget akart vetni az életének, ugyanis Lenner Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter az MT-nek küldött közleményében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi, hogy sok helyen a gyermekek és a diákok magukra maradnak a legsúlyosabb mentális terheikkel. Súlyos földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket hétfőn. A rengés erőssége 7,8-es volt a Richter-skálán. A hatóságok közlése szerint több épület részben vagy teljesen összeomlott, köztük iskolák, üzletek és lakóépületek. Legalább 19-en vesztették életüket és 134-en sérültek meg. Több helyen áramkimaradás nehezíti a mentést és evakuációs központokat is létrehoztak, a helyieket pedig arra kérték, hogy ne menjenek be a megsérült épületekbe.
1: Időjárás jelentés.
8: A nap hátralévő felében is marad a napos idő, csak átmeneti felhősödésre lehet számítani. A hőmérséklet 29 fok környékén alakul, este pedig 22-24 fok lesz. Holnap már egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör, a hét közepétől pedig esős idő várható, és emiatt csütörtökön már csak 19 fok lesz napközben.
1: Időjárás jelentést hallottak
7: a Rádió Most stúdiójában.
9: Györfi Betta. Ismét egy igen színes óra előtt állunk, remélem együtt, még a munkaidő után is maradtok itt a 91.2-n. Ina az Amazing című dalát hozza, Alex Warren a Passenger című újdonságát, Robin Schulz pedig itt van most az In Your Eyes-szal.

Sabrina Carpenter dala volt a rádió moston. 2:45, ma igazi nyári napunk van, meg lesz még holnap-holnap után, de hétvégére inkább kiránduló időt jósolnak nekünk. Kevés csapadékkal, 23-24 fokkal, tényleg ez olyan idő, amikor egy jó nagyot lehet túrázni, vagy a szabadban sportolni, egy nagyot bicajozni. Mit szólnátok, hogyha Somogy kincseit felfedeznétek közösen, együtt másokkal a tekerés során? Somogy kincsei kerékpártúra sorozatot indítanak. Az első alkalom most szombaton lesz, hogy ezen részt vehessetek. 2 órától indul a Rákóczi stadiontól, egy 3,5 órán keresztül lehet felfedezni megyénk természeti szépségeit, helyi értékeit és közösségeit. A terv az, hogy érdekes helyeken áll meg majd a csapat, meg lehet így ismerni a történeteket, lehet beszélgetni az ott élőkkel és együtt felfedezni Somogy múltját, jelenét és jövőjét. Ez nem verseny, hanem egy közösségi élmény lesz. Jó társaságban, jó hangulatban ígérik a szervezők. Legyen ott mindenki tehát 2 óra előtt egy kicsivel a Rákóczi stadionnál szombaton. Aztán indulhat a kerékpártúra. Nálunk pedig indul most a Green Day Jesus of Suburbia című dalát.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Ajánlom figyelmetekbe ismét a Kapos.pont mai adását, amelyben arról is lesz szó, hogy mitől és hogyan lehetnek sikeresek a generációkon átívelő családi vállalkozások. Pontosabban erre a kérdésre cégvezetők keresték a választ egy kaposvári fórumon. Majdnem 200-an vettek részt a bölcsődei dolgozók hétvégi családi napján. A töröcskei rendezvényt jó hangulat és finom falatok jellemezték. Megmutatjuk, és azt is, hogy kart csattogástól és ágyudörgéstől volt hangos szombaton a Szentjakabi Bencés apátság romkertje. Ott ugyanis megelevenedett a középkor. Nézzétek meg hogyan, ha nem voltatok ott ma este a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Reklám. Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár mindenkit.
3: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
4: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
3: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
5: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpirszingek, széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-éig. 15 000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
6: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Műfő akció a Baross Szőnyeg Áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű, zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross Szőnyeg Áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
8: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
9: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
10: Kia. Movement that inspires.
2: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd.

Mars mindig laza. Treasure című dalát hallgattuk a rádió mostan, és én laza délutánt kívánok nektek a folytatásra, így egy perccel 3:45 előtt lazuljatok a legjobb dalokat hallgatva, vagy tartsatok ki a munkahelyeteken így, ha még kell. A folytatásra a Eurythmics-et hozom, Paul Russert, Jean Paul és Kesha Cole párosát, illetve Gayle dalával búcsúzom már a tőletek, de holnap reggel találkozunk. Itt leszek egész délelőtt szinte, sőt már a hajnali órákban ébrezgetlek benneteket, ha gondoljátok. Akkor is töltsünk együtt néhány órát. Györfi Bettát hallottátok, minden jót!

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Reklám.
1: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz? A mentes morzsában frissen sült, fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elviterre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Főutca 53.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
4: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 ezer forint helyett 153 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
5: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
3: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Ezen a héten rendezik meg a Rigujancsi napokat. Nemzetközi lovastusa verseny lesz péntektől vasárnapig a Pannon Lovas Akadémián. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigujancsi napokat Kaposváron. A nyárindító fesztivál helyszíne a belváros lesz, a Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programokhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges Rigujancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. A fesztivál a híres cigányprímás Rigujancsi emléke előtt tiszteleg, aki ezer szállal kötődött Kaposvárhoz. Nemzetközi lovastusa versenyt rendeznek péntektől vasárnapig Kaposváron a Pannon Lovas Akadémián. A háromnapos rendezvény során 9 nemzet lovasai mérik össze tudásukat a lovastusa 3 verseny számában, díjlovaglásban, terepversenyben és díjugratásban. A belépés mindhárom napon ingyenes. A versenyszámok minden nap reggel 8 órától várhatóan estig tartanak majd. 5 jármű sérült meg Kadarkúton egy balesetben hétfő reggel. A helyi általános iskola előtt 2 jármű ütközött össze, majd ezt követően neki csapottak másik 3 autónak. A helyi tűzoltók végezték a műszaki mentést, a mentők pedig egy sérültet szállítottak kórházba. Trükkös módszerrel rabolt ki balatonparti dohányboltokat egy iráni pár. A tettesek egyik tagja elterelte a dolgozók figyelmét, és eközben kiürítették a kasszát. Az egyik eset után múlt hét kedden feljelentést tett egy fonódi dohányboltos, akitől 80 ezer forintot vittek el. Az eset után körözést adtak ki az autójukra, és néhány nappal később el is fogták a páros egyik tagját, egy 26 éves nőt, másnap pedig előállították a 29 éves párját is. Újra elérhető a Vonat Info webes felülete, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn. A rendszer segítségével az utasok valós időben követhetik a vonatok helyzetét és a késéseket. De a miniszter szerint a következő hetekben további fejlesztések várhatók, és a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plus webes felületén és mobil alkalmazásban is megjelennek majd. Ezen a héten kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A tornát az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezi. Ez lesz az első foci VB, amin 48 csapat vesz részt. A nyitó meccset csütörtökön Mexikó és Dél-Afrika játsza. A legnagyobb esélyesek között Spanyolország, Franciaország, Anglia és Brazília szerepel. A világbajnokság döntőjét július 19-én rendezik New Yorkban.
0: Időjárás jelentés.
6: Este tiszta lesz az ég és 22-24 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és zápor zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet... A hőmérsékletben viszont nem lesz változás, 29 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész; június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái; június 16 kedd, Donner, Rómahegy; június 17 szerda, Cser, Kecelhegy; június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. június 8-a hétfő 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. Közelegnek a Rigójancsi napok. Nagy sikert aratott tavaly az első Rigójancsi napok Kaposváron, a hétvégén pedig jön a folytatás. Az eseményt ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg. A nyárindító fesztivál helyszíne a belváros lesz, ahol a Dorottyaház udvara, a sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges Rigójancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. A fesztivál a híres cigányprímás Rigójancsi emléke előtt tiszteleg, aki ezer szállal kötődött Kaposvárhoz. Parkoló lezárások seprőgépes takarítás miatt. Az utak és parkolók nagy takarítása miatt több belvárosi parkolót is lezárnak ideiglenesen júniusban Kaposváron. A városüzemeltetés szerdánként végez majd seprőgépes takarítást. Ezen a héten az Anna utcában és a Rákóczi téren, június 17-én a Taliángyuló utcában, június 24-én pedig a Bajcsy-Zsilinszky utcában dolgoznak a szakemberek. Az érintett parkolókat a munkálatok idejére reggel 8 órától lezárják, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat és számoljanak az ideiglenes forgalmi korlátozásokkal. 130 éve született a mártír miniszterelnök. A hétvégén Kaposváron megemlékezést tartottak Nagy Imre születésének 130. évfordulóján. A résztvevők a főutcán az egykori miniszterelnök szülőházánál helyeztek el virágokat. Az eseményen Pintér Romeo alpolgármester és Polgár Tamás, a levéltár igazgatója is részt vett, utóbbi röviden felidézte Nagy Imre életútját és történelmi szerepét. Nagy Imre 1896-ban született Kaposváron, és az 1956-os forradalom idején Magyarország miniszterelnöke volt. Bölcsés családi nap. A kaposvári bölcsődei dolgozók szombaton töröcskén családi napot tartottak. A munkatársakat és családtagjaikat játékos vetélkedők, meglepetés, előadás és díjátadó várta, a gyerekeknek pedig volt ugrálóvár, arcfestés, táncház és más színes programok. Az eseményen Szita Károly polgármester megköszönte a bölcsődei dolgozók mindennapi munkáját és méltatta az összetartó közösségüket. Kigyulladt a lámpatest. Hétfő reggel a Mate Kaposvári kampuszán kisebb tűz volt. Az egyetem egyik laboratóriumában egy lámpatest gyulladt ki, majd leszakadt a mennyezetről. A kiérkező tűzoltók egy porraloltó segítségével meg tudták fékezni a lángokat. Az egységek ezt követően átvizsgálták, majd átszellőztették az épületet. Személyi sérülés nem történt. Megválasztották Somogy borát. Balatonlellei lett Somogy megyei idei bora. A 27. alkalommal megrendezett Somogybora versenyen a Bujdosó szőlőbirtok és pincészet 2020-as évjáratú Cabernet Sauvignon válogatása nyerte el a címet. A megmérettetésre a Dél-Balatoni borvidék 11 pincészete összesen 37 mintával nevezett, amelyeket szakmai és társadalmi zsűri bírált el. A díjakat pénteken adták át Kaposváron. A szervezők szerint a verseny célja a somogyi borászatok és a helyi borkultúra népszerűsítése. Nagy sikere volt az Ostrea Peregrinának. A Szent Jakabi apátság romjainál megelevenedett a középkor. A Ripper-Rónai Múzeum szombaton 7. alkalommal rendezte meg az Ostrea Peregrina középkori fesztivált, ahol hagyományőrzők, kézművesek és családi programok várták az érdeklődőket. A látogatók megismerhették a középkori viseleteket, mesterségeket és fegyvereket, a fekete sereg lovagrend pedig korabeli hadi bemutatót tartott. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők közelebb kerüljenek a középkori emberek életmódjához. Út az OTDK-ig. A tudományos munka lehetőségeiről és kihívásairól tartottak szakmai beszélgetést a Mate Kaposvári kampuszán múlt héten. Az Út az OTDK-ig című programon a kutatások nehézségeiről, a prezentációk során szerzett tapasztalatokról és az országos tudományos versenyekben rejlő lehetőségekről is hallhattak hasznos információkat a résztvevők. Az esemény célja az volt, hogy a hallgatók segítséget és inspirációt kapjanak saját kutatói munkájukhoz. Több helyen is sikerrel járt a rablópáros. Egy iráni pár balatonparti dohányboltokat rabolt ki trükkös módszerrel. A tettesek egyik tagja elterelte a dolgozók figyelmét, és eközben kiürítették a kasszát. Az egyik eset után múlt hét kedden feljelentést tett egy fonyódi dohányboltos, akitől 80 ezer forintot vittek el. Az eset után körözést adtak ki az autójukra, és néhány nappal később el is fogták a páros egyik tagját, a 26 éves nőt, másnap pedig előállították a 29 éves párját is. Törtek az autók Kadarkúton. Egy balesetben 5 jármű sérült meg Kadarkúton hétfő reggel. A helyi általános iskola előtt 2 jármű ütközött össze, majd ezt követően nekicsapódtak másik 3 autónak. A helyi tűzoltók végezték el a műszaki mentést, a mentők pedig egy sérültet kórházba szállítottak. Személyautóba zsúfolták be az illegális bevándorlókat. 8 migránst szállított egy 5 személyes személyautóban 2 pakisztáni embercsempész, akik ellen emiatt vádat emeltek. A 2 embercsempésznek tavaly szeptemberben Budapestről a magyar-szlovén határhoz kellett volna vinnie a bevándorlókat. 3 felnőttet és 4 gyereket a hátsülésre zsúfoltak be, egy 13 éves gyereket pedig a csomagtartóba fektettek. A rendőrök az M7-es autópályán a Fonyód közelében akarták ellenőrizni a járművet, de a sofőr menekülni kezdett. Az üldözés az M7-esen és a 7-es főúton is folytatódott. Az embercsempészek végül keresztbe álltak az úton, kipattantak a kocsiból és elrohantak, de elfogták őket. Az ügyészség börtönbüntetést és kiutasítást indítványozott a 2 pakisztáni embercsempésszel szemben. Lovastusa verseny lesz a Lovas Akadémián. Péntektől vasárnapig Kaposváron a Pannon Lovas Akadémián nemzetközi lovastusa versenyt rendeznek. A 3 napos rendezvény során 9 nemzet lovasai mérik össze tudásukat a lovastusa 3 verseny számában, díjlovaglásban, terepversenyben és díjugratásban. A belépés mindhárom napon ingyenes, a versenyszámok pedig minden nap reggel 8 órától várhatóan estig tartanak majd.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Este tiszta lesz az ég és 22-24 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben viszont nem lesz változás, 29 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamnik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kisebb tűz volt hétfő reggel a Mate Kaposvári kampuszán. Az egyetem egyik laboratóriumában egy lámpatest gyulladt ki, majd le is szakadt a mennyezetről. A kiérkező tűzoltók egy porraloltóval meg tudták fékezni a lángokat. Az egységek ezt követően átvizsgálták, majd átszellőztették az épületet. Személyi sérülés nem történt. Nemzetközi lovastusa versenyt rendeznek péntektől vasárnapig Kaposváron a Pannon Lovas Akadémián. A háromnapos rendezvény során 9 nemzet lovasai mérik összetudásukat a lovastusa 3 verseny számában, díjlovaglásban, terepversenyben és díjugratásban. A belépés mindhárom napon ingyenes. A versenyszámok minden nap reggel 8 órától várhatóan estig tartanak majd. Trükkös módszerrel rabolt ki balatonparti dohányboltokat egy iráni pár. A tettesek egyik tagja elterelte a dolgozók figyelmét, és eközben kiürítették a kasszát. Az egyik eset után múlt hét kedden feljelentést tett egy fonyódi dohányboltos, akitől 80 000 forintot vittek el. Az eset után körözést adtak ki az autójukra, és néhány nappal később el is fogták a páros egyik tagját, egy 26 éves nőt, másnap pedig előállították a 29 éves párját is. 1 milliárd forintos kártérítési alap létrehozásáról döntött a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedők támogatására. Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben azt mondta, hogy az alap az elmúlt évtizedekben érintett áldozatok számára lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtana. A kormány emellett miniszteri biztost is kinevez a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazások kivizsgálására. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy több gyermekvédelmi vezetőt menesztettek, és szerinte megújulásra szorul az egész gyermekvédelmi rendszer. Kizuhant egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről egy középiskolás diák vasárnapról hétfőre virradó éjszaka. A fiú túlélte a zuhanást, a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Nem kizárt, hogy a fiatal véget akart vetni az életének, ugyanis Lenner Judit gyermek- és oktatásügyminiszter az MT-nek küldött közleményében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi, hogy sok helyen a gyermekek és a diákok magukra maradnak a legsúlyosabb mentális terheikkel. Súlyos földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket hétfőn. A rengés erőssége 7,8-es volt a Richter-skálán. A hatóságok közlése szerint több épület részben vagy teljesen összeomlott, köztük iskolák, üzletek és lakóépületek. Legalább 19-en vesztették életüket és 134-en sérültek meg. Több helyen áramkimaradás nehezíti a mentést és evakuációs központokat is létrehoztak, na a helyieket pedig arra kérték, hogy ne menjenek be a megsérült épületekbe.
0: Időjárás jelentés.
2: Este tiszta lesz az ég és 22-24 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és zápor zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben viszont nem lesz változás, 29 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Hogy mit jelent pontosan Michael Jackson a popkultúrának, és mit jelentett a 40 éves Thriller című videoklip, azt kérdezzük meg most egy olyan embertől, aki aztán igazán ismeri a videoklippeket. A vonalban itt van velünk ugyanis hazánk egyik, ha nem a legismertebb kliprendezője, Galler András, azaz Indián. Hello, Indi!
2: Hello, hello, szia és sziasztok! Olyan sok érte szerintem az akkori rajongó tábort, hogy tényleg mindenki ezt hajkor, ezt az élet kiemelkedő, és hát maga a klip is egy irgalmatlan formabontó volt. Tehát az, hogy mozifilm jeleneteket és kidolgozottságot kapott maga a klip, akár a jelmezeket, a helyszíneket nézzük, a maszkokat, az akkori trükköket, akkor nem volt jellemző, hogy egy klipre ennyit fordítanak időben, energiában, és nem utolsó sorban anyagilag.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órán. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, na a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigó Jancsi napokat Kaposváron. A nyár indító fesztivál helyszíne a belváros lesz, a Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programokhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges Rigó Jancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. A fesztivál a híres cigányprímás Rigó Jancsi emléke előtt tiszteleg, aki 1000 szállal kötődött Kaposvárhoz. Családi nappal ünnepeltek a kaposvári bölcsödei dolgozók szombaton Töröcskén. A munkatársakat és családtagjaikat játékos vetélkedők, meglepetés, előadás és díjátadó várta. A gyerekeknek pedig volt ugrálóvár, arcfestés, táncház és más színes programok. Az eseményen Szita Károly polgármester is megköszönte a bölcsődei dolgozók mindennapi munkáját, és méltatta az összetartó közösségüket. Vádat emeltek két pakisztáni embercsempésszel szemben, akik 8 migránst szállítottak egy 5 személyes személyautóban. Az embercsempészeknek tavaly szeptemberben Budapestről a magyar-szlovén határhoz kellett volna vinniük a bevándorlókat. 3 felnőttet és 4 gyereket a hátsülésre zsúfoltak be, egy 13 éves gyereket pedig a csomagtartóba fektettek be. A rendőrök az M7-es autópályán a Fonyót közelében akarták ellenőrizni a járművet, de a sofőr menekülni kezdett. Az üldözés az M7-esen és a 7-es főúton folytatódott. Az embercsempészek végül keresztbe álltak az úton, kipattantak a kocsiból és elrohantak, de elfogták őket. Az ügyészség börtönbüntetést és kiutasítást indítványozott a két pakisztáni embercsempésszel szemben. 5 jármű sérült meg Kadarkúton egy balesetben hétfő reggel. A helyi általános iskola előtt 2 jármű ütközött össze, majd ezt követően neki csapottak másik 3 autónak. A helyi tűzoltók végezték a műszaki mentést, a mentők pedig 1 sérültet szállítottak kórházba. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. A csaknem 6 milliárd forintos beruházás keretében a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját korszerűsítik. A munkálatok várhatóan 2027 végéig tartanak. A fejlesztés során megújulnak a kikötői épületek, mólók, utak és utastájékoztató rendszerek, emellett új utasvárok és szolgáltató egységek is épülnek. A Bahar tájékoztatása szerint a komforgalom a kivitelezés ideje alatt zavartalan marad, ugyanakkor a kikötőnél átmenetileg megszűnik a parkolási lehetőség, és lezárják a mólókat is.
0: Időjárás jelentés.
2: Este tiszta lesz az ég és 22-24 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben viszont nem lesz változás, 29 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

pont egy tudikot éjszaka. Jaj, Istenem, a borsodi fiatalság, de a legszörnyűbb az volt az egészben, azaz bizony.

0: a neten is. Rádiómost.hu.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhamik Krisztián vagyok. Közelegnek a Rigó Jancsi napok. Nagy sikert aratott tavaly az első Rigó Jancsi napok Kaposváron, a hétvégén pedig jön a folytatás. Az eseményt ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg. A nyárindító fesztivál helyszíne a belváros lesz, ahol a Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges, Rigó Jancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. A fesztivál a híres cigányprímás Rigó Jancsi emléke előtt tiszteleg, aki ezer szállal kötődött Kaposvárhoz. Parkoló lezárások seprőgépes takarítás miatt. Az utak és parkolók nagy takarítása miatt több belvárosi parkolót is lezárnak ideiglenesen júniusban Kaposváron. A városüzemeltetés szerdánként végez majd seprőgépes takarítást. Ezen a héten az Anna utcában és a Rákóczi téren, június 17-én a Talián Gyula utcában, június 24-én pedig a Bajcsy-Zsilinszky utcában dolgoznak a szakemberek. Az érintett parkolókat a munkálatok idejére reggel 8 órától lezárják, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat és számoljanak az ideiglenes forgalmi korlátozásokkal. Nagy sikere volt az Osztria Peregrinának. A Szent Jakabi apátság romjainál megelevenedett a középkor. A Ripper-Rónai Múzeum szombaton 7. alkalommal rendezte meg az Osztria Peregrina középkori fesztivált, ahol hagyományőrzők, kézművesek és családi programok várták az érdeklődőket. A látogatók megismerhették a középkori viseleteket, mesterségeket és fegyvereket, a Fekete Sereg lovagrend pedig korabeli hadi bemutatót tartott. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők közelebb kerüljenek a középkori emberek életmódjához. Bölcs és családi nap. A kaposvári bölcsödei dolgozók szombaton Töröcskén családi napot tartottak. A munkatársakat és családtagjaikat játékos vetélkedők, meglepetés, előadás és díjátadó várta, a gyerekeknek pedig volt ugrálóvár, arcfestés, táncház és más színes programok. Az eseményen Szita Károly polgármester megköszönte a bölcsödei dolgozók mindennapi munkáját és méltatta az összetartó közösségüket. Megválasztották Somogy borát. Balatonlellei lett Somogy megyei idei bora. A 27. alkalommal megrendezett Somogy bora versenyen a Bújdosó szőlőbirtok és pincészet 2020-as évjáratú Cabernet Sauvignon válogatása nyerte el a címet. A megmérettetésre a dél-balatoni borvidék 11 pincészete összesen 37 mintával nevezett, amelyeket szakmai és társadalmi zsűri bírált el. A díjakat pénteken adták át Kaposváron. A szervezők szerint a verseny célja a somogyi borászatok és a helyi borkultúra népszerűsítése. Kigyulladt a lámpatest. Hétfő reggel a Mate Kaposvári kampuszán kisebb tűz volt. Az egyetem egyik laboratóriumában egy lámpatest gyulladt ki, majd leszakadt a mennyezetről. A kiérkező tűzoltók egy porraloltó segítségével meg tudták fékezni a lángokat. Az egységek ezt követően átvizsgálták, majd átszellőztették az épületet. Személyi sérülés nem történt. Út az OTDK-ig. A tudományos munka lehetőségeiről és kihívásairól tartottak szakmai beszélgetést a Mate Kaposvári kampuszán múlt héten. Az Út az OTDK-ig című programon a kutatások nehézségeiről, a prezentációk során szerzett tapasztalatokról és az országos tudományos versenyekben rejlő lehetőségekről is hallhattak hasznos információkat a résztvevők. Az esemény célja az volt, hogy a hallgatók segítséget és inspirációt kapjanak saját kutatói munkájukhoz. 130 éve született a mártír miniszterelnök. Na, a hétvégén Kaposváron megemlékezést tartottak Nagy Imre születésének 130. évfordulóján. A résztvevők a főutcán az egykori miniszterelnök szülőházánál helyeztek el virágokat. Az eseményen Pintér Romeo alpolgármester és Polgár Tamás, a levéltár igazgatója is részt vett, utóbbi röviden felidézte Nagy Imre életútját és történelmi szerepét. Nagy Imre 1896-ban született Kaposváron, és az 1956-os forradalom idején Magyarország miniszterelnöke volt. Személyautóba zsúfolták be az illegális bevándorlókat. 8 migránst szállított egy 5 személyes személyautóban 2 pakisztáni embercsempész, akik ellen emiatt vádat emeltek. A 2 embercsempésznek tavaly szeptemberben Budapestről a magyar-szlovén határhoz kellett volna vinnie a bevándorlókat. 3 felnőttet és 4 gyereket a hátsó ülésre zsúfoltak be, egy 13 éves gyereket pedig a csomagtartóba fektettek. A rendőrök az M7-es autópályán a Fonyót közelében akarták ellenőrizni a járművet, de a sofőr menekülni kezdett. Az üldözés az M7-esen és a 7-es főúton is folytatódott. Az embercsempészek végül keresztbe álltak az úton, kipattantak a kocsiból és elrohantak, de elfogták őket. Az ügyészség börtönbüntetést és kiutasítást indítványozott a 2 pakisztáni embercsempésszel szemben. Törtek az autók Kadarkúton. Egy balesetben 5 jármű sérült meg Kadarkúton hétfő reggel. A helyi általános iskola előtt 2 jármű ütközött össze, majd ezt követően neki csapódtak másik 3 autónak. A helyi tűzoltók végezték el a műszaki mentést, a mentők pedig egy sérültet kórházba szállítottak. Több helyen is sikerrel járt a rablópáros. Egy iráni pár balatonparti dohányboltokat rabolt ki trükkös módszerrel. A tettesek egyik tagja elterelte a dolgozók figyelmét, és eközben kiürítették a kasszát. Az egyik eset után múlt hét kedden feljelentést tett egy fonyódi dohányboltos, akitől 80 ezer forintot vittek el. Az eset után körözést adtak ki az autójukra, és néhány nappal később el is fogták a páros egyik tagját, a 26 éves nőt, másnap pedig előállították a 29 éves párját is. Lovastusa verseny lesz a Lovas Akadémián. Péntektől vasárnapig Kaposváron a Pannon Lovas Akadémián nemzetközi lovastusa versenyt rendeznek. A 3 napos rendezvény során 9 nemzet lovasai mérik össze tudásukat a lovastusa 3 verseny számában, díjlovagnásban, terepversenyben és díjugratásban. A belépés mindhárom napon ingyenes, a versenyszámok pedig minden nap reggel 8 órától várhatóan estig tartanak majd.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már gyengén felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Kedden egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és zápor zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben viszont nem lesz még változás, 29 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: What up, man?

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ideiglenesen lezárnak több belvárosi parkolót Kaposváron júniusban az utak és parkolók nagy takarítása miatt. A városüzemeltetés szerdánként végez majd seprőgépes takarítást. Ezen a héten az Anna utcában és a Rákóczi téren, június 17-én a Talián Gyula utcában, június 24-én pedig a Balcsy-Zsilinszky utcában dolgoznak a szakemberek. Az érintett parkolókat a munkálatok idejére reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat és számoljanak az ideiglenes forgalomkorlátozásokkal. Megemlékezést tartottak a hétvégén Kaposváron Nagy Imre születésének 130. évfordulóján. A résztvevők a főutcán az egykori miniszterelnök szülőházánál helyeztek el virágokat. Az eseményen Pintér Rómeó alpolgármester és Polgár Tamás a levéltár igazgatója is részt vett. Utóbbi röviden felidézte Nagy Imre életútját és történelmi szerepét. Nagy Imre 1896-ban született Kaposváron, és az 1956-os forradalom idején Magyarország miniszterelnöke volt. Megválasztották Somogy Borát. A 27. alkalommal meghirdetett versenygyőztese a Balaton-Lellei Bújdosó Szőlőbirtok és Pincészet 2020-as évjáratú Cabernet Sauvignon válogatása lett. A megmérettetésre a dél-balatoni borvidék 11 pincészete összesen 37 mintával nevezett. A díjakat pénteken adták át Kaposváron. A szervezők szerint a verseny célja, hogy bemutassák Somogy borászainak munkáját. 5 jármű sérült meg Kadarkúton egy balesetben hétfő reggel. A helyi általános iskola előtt 2 jármű ütközött össze, majd ezt követően neki csapottak másik 3 autónak. A helyi tűzoltók végezték a műszaki mentést, a mentők pedig egy sérültet szállítottak kórházba. Újra elérhető a vonat info webes felülete, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn. A rendszer segítségével az utasok valós időben követhetik a vonatok helyzetét és a késéseket. A miniszter szerint a következő hetekben további fejlesztések várhatók, és a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plus webes felületén és mobil alkalmazásban is megjelennek majd. Új országos rendőrfőkapitányt nevezett ki a kormány. A belügyminisztérium közlése szerint június 8-ai hatállyal Mecser Tamás rendőrdandártábornok veszi át az országos rendőrfőkapitányság vezetését. Ezzel egyidejűleg visszavonták Balog János országos rendőrfőkapitány megbízatását. Mecser Tamás 1988-ban kezdte rendőri pályafutását, volt Borsoda-Bajzemplén megye főkapitánya is, és korábban több szakmai, illetve állami elismeréssel díjazták a munkáját.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már gyengén felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Kedden egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és zápor-zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben viszont nem lesz még változás, 29 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservamnyi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kisebb tűz volt hétfő reggel a Mate Kaposvári kampuszán. Az egyetem egyik laboratóriumában egy lámpatest gyulladt ki, majd le is szakadt a mennyezetről. A kiérkező tűzoltók egy porraloltóval meg tudták fékezni a lángokat. Az egységek ezt követően átvizsgálták, majd átszellőztették az épületet. Személyi sérülés nem történt. Nemzetközi lovastusa versenyt rendeznek péntektől vasárnapig Kaposváron a Pannon Lovas Akadémián. A háromnapos rendezvény során 9 nemzet lovasai mérik összetudásukat a lovastusa 3 verseny számában, díjlovaglásban, terepversenyben és díjugratásban. A belépés mindhárom napon ingyenes. A versenyszámok minden nap reggel 8 órától várhatóan estig tartanak majd. 5 jármű sérült meg Kadarkúton egy balesetben hétfő reggel. A helyi általános iskola előtt 2 jármű ütközött össze, majd ezt követően neki csapódtak másik 3 autónak. A helyi tűzoltók végezték a műszaki mentést, a mentők pedig egy sérültet szállítottak kórházba. Kizuhant egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről egy középiskolás diák vasárnapról hétfőre virradó éjszaka. A fiú túlélte a zuhanást, a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Nem kizárt, hogy a fiatal véget akart vetni az életének, ugyanis Lenner Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter az MT-nek küldött közleményében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi, hogy sok helyen a gyermekek és a diákok magukra maradnak a legsúlyosabb mentális terheikkel. Ezen a héten kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A tornát az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezi. Ez lesz az első foci VB, amin 48 csapat vesz részt. A nyitómeccset csütörtökön Mexikó és Dél-Afrika játsza. A legnagyobb esélyesek között Spanyolország, Franciaország, Anglia és Brazília szerepel. A világbajnokság döntőjét július 19-én rendezik New Yorkban.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban már gyengén felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Kedden egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és zápor-zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben viszont nem lesz még változás, 29 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: hazamenni.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Akinek fáj, még az is vár.

0: Szégyellégy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Ha neked elkép, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigó Jancsi napokat Kaposváron. A nyárindító fesztivál helyszíne a belváros lesz, a Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programokhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges Rigó Jancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. A fesztivál a híres cigányprímás Rigó Jancsi emléke előtt tiszteleg, aki ezer szállal kötődött Kaposvárhoz. Megemlékezést tartottak a hétvégén Kaposváron Nagy Imre születésének 130. évfordulóján. A résztvevők a főutcán az egykori miniszterelnök szülőházánál helyeztek el virágokat. Az eseményen Pintér Rómeó alpolgármester és Polgár Tamás, a levéltár igazgatója is részt vett. Utóbbi röviden felidézte Nagy Imre életútját és történelmi szerepét. Nagy Imre 1896-ban született Kaposváron, és az 1956-os forradalom idején Magyarország miniszterelnöke volt. 1 milliárd forintos kártérítési alap létrehozásáról döntött a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedők támogatására. Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben azt mondta, hogy az alap az elmúlt évtizedekben érintett áldozatok számára lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtana. A kormány emellett miniszteri biztost is kinevez a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazások kivizsgálására. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy több gyermekvédelmi vezetőt menesztettek, és szerinte megújulásra szorul az egész gyermekvédelmi rendszer.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már gyengén felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Kedden egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és zápor zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben viszont nem lesz még változás, 29 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ideiglenesen lezárnak több belvárosi parkolót Kaposváron júniusban az utak és parkolók nagy takarítása miatt. A városüzemeltetés szerdánként végez majd seprőgépes takarítást. Ezen a héten az Anna utcában és a Rákóczi téren, június 17-én a Talján Gyula utcában, június 24-én pedig a Balcs-Zsilinszky utcában dolgoznak a szakemberek. Az érintett parkolókat a munkálatok idejére reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat és számoljanak az ideiglenes forgalomkorlátozásokkal. Kizuhant egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről egy középiskolás diák vasárnapról hétfőre virradó éjszaka. A fiú túlélte a zuhanást, a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Nem kizárt, hogy a fiatal véget akart vetni az életének, ugyanis Lenner Judit gyermek- és oktatásügyminiszter az MT-nek küldött közleményében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi, hogy sok helyen a gyermekek és a diákok magukra maradnak a legsúlyosabb mentális terheikkel. Súlyos földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket hétfőn. A rengés erőssége 7,8-es volt a Richter-skálán. A hatóságok közlése szerint több épület részben vagy teljesen összeomlott, köztük iskolák, üzletek és lakóépületek. Legalább 19-en vesztették életüket és 134-en sérültek meg. Több helyen áramkimaradás nehezíti a mentést és evakuációs központokat is létrehoztak, na a helyieket pedig arra kérték, hogy ne menjenek be a megsérült épületekbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már gyengén felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Kedden egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és zápor zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben viszont nem lesz még változás, 29 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió.

0: az este, csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ez tényleg szerelem.